0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadka

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Exciós slágerek a 107,1-en. SMR a 107,1-en.

0: A Nosztalgia Szárnyán. A legjobb ex-jus slágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
2: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
0: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
0: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden idők legnagyobb exciós slágerei
2: nálunk szólnak.
3: Ez a 107,1 MHz.

0: A nap legszebb dallamai.
1: A nap legszebb dallamai.
0: Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

0: Egy óra nosztalgia. Ex-jusslágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A szerelem hullámhoz. A szerelem
1: hullámhoz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: you when you're under my skin.
1: Öt óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
3: Lesz rock.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ez 7,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: 6 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
2: a zene minden.
3: A zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosíty utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: csapdát én nyertem.
1: Legendás előadók, emlékezetes dalai.
2: Mi leporoljuk a régi slágereket.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Dalok, melyeket szerettünk.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: A minőségi magyar zene.
9: Akkor Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
8: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
9: Nálunk szól. Nálunk.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621 000.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Dédit Szuzanna, hírek következnek. A következő 15-20 vagy 25 napon belül ki fogják írni a szerbiai parlamenti választásokat, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb elnök elmondta, a kampányidőszak a törvények megfelelően legalább 45, legfeljebb 60 napig fog tartani. Az elnök szerint a kampány nagyon hosszú lesz. Vučić emellett azt is kijelentette, hogy folytatja Szerbia bejárását, hogy meghallgassa, mit gondolnak az emberek és mire van szükségük. Hiszem, hogy még nagyon sok mindent meg tudunk tenni a polgárainkért, mondta Vučić. A szerb elnök arról is beszélt, hogy mától két gyógyszercsomag ára fog csökkenni, a véralvadás megelőzésére, valamint a szív elégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszereké. Az első gyógyszercsomagban összesen 16 gyógyszer tartozik, az áruk eddig 1700 és 6000 dinár között volt. Hétfőtől 600 és 1100 dinár között lesz. A második gyógyszercsoportban a szívelégtelenség kezelésére szolgáló készítmények tartoznak, amelyek ára 2500 és 4500 dinár közötti volt. Az új áruk körülbelül 700 dinár lesz. Fontos, hogy mindkét gyógyszercsomaghoz recept szükséges. 3,6 milliárd dinár értékben 10 új támogatási programot készített elő a gazdaság fejlesztésére a szerb kormány, jelentette be Adriana Mesarović gazdasági miniszter. A csomagból 860 millió dinárt visszanemtérítendő támogatásokra, 760 milliót a fejlesztési alap hiteleire, 2 milliárd dinárt pedig a kereskedelmi bankok támogatott hiteleire fordítanak. A programok például a mikro- és kisvállalkozásoknak, a vállalkozóknak, valamint a szövetkezeteknek szólnak. Külön támogatási lehetőségeket biztosítanak a fiatal és női vállalkozóknak, valamint Szerbia kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésére. A pályázati kiírások ma jelennek meg, és szeptember 8-áig nyitottak. A napraforgó felvásárlási ára a kezdeti 40 dináros szintről már 50 dinár fölé emelkedett áfa nélkül, közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető szerint a kezdeti ár valóban alacsony volt, a végleges felvásárlási ár azonban csak körülbelül egy hónap múlva alakul ki, és azt elsősorban az ukrajnai és oroszországi piaci folyamatok befolyásolják. Glamočić szerint van még mozgástér az árban, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a minisztérium nem akarja meghatározni a piaci árakat. A miniszter szerint Magyarországon jelenleg 57-58 dinár körül alakul a napraforgó ára, a 60 dinár feletti regionális árak pedig főként a magas olajsav tartalmú fajtákra vonatkoznak. A gazdák 70 dináros minimális árat követelő tiltakozásait Glamočić politikai indítatásúnak nevezte. Sport. Világos Adrianna bronzérmes Birminghamben megszerezte Szerbia egyetlen érmét az Európa-bajnokságon. A kishegyesi gerejhajító a második kísérletének köszönhetően 60,93 méteres dobásával harmadik helyezést ért el a kontinens viadalon. Első lett a horvát Sara Kolák 62,43, második pedig a német Julia Ulbricht 61,53 méterrel.

0: Végül az időjárásról, Szabadkán és környékén jelenleg a hőmérő 21 fokot mutat. Ma még napos, meleg időre számíthatunk, a nap végén azonban észak felől erős lehűlés és csapadék érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 Celsius fok között alakul.
1: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
2: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
3: Reklám következik.
4: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
1: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain. 8 óra 8 perc a pontos idő. Jó reggelt kívánok! Még egyszer köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit itt a 107,1 MHz-en egy újabb hét kezdetén. Én Dédic Szuzanna vagyok, a műszaki munkatársam Váradi Valentin. Nevében is köszöntök még egyszer mindenkit. Augusztus 17-e van, az esztendő 229. napjára ébredtünk, és a játszintokat köszöntjük, gratulálok, boldog névnapot kívánok, és Isten éltesse természetesen azokat is, akik ma születésnapot ünnepelnek. A játszint név egyébként görög-latin eredetű, jelentése maga a virág neve, a görög mitológiai névnek a latin hyacinthus formájából való. Úgyhogy még egyszer gratulálunk minden kedves játszintnak, és azoknak, akik ma ünnepelnek. Szabadkán és környékén, ahogyan hallották, 22 fokot mutat a hőmérő, kellemes reggeli időben van részünk, viszont az előrejelzések szerint ma a csúcsérték, hát azért még ott lesz bőven 30 fok felett, aztán, ha minden igaz, érkezik egy lehűlés, érkezik egy hideg front térségünkbe is, holnap már a csúcsérték valószínűleg nem éri el a 30 fokot, és aztán egy picit ismételten veszítenek a nappali csúcsok az értékükből. Péntekre mutatja azt az előrejelzés, az időkép.hu oldalt nézem, hogy ismételten hát 33-34, esetleg 35 fokot is mérhetünk majd napközben. Ennyit most így előjáróban az időjárásról. Nézzük azt is, hogy milyen műsorral várom önöket. Nos, vendégünk lesz majd Varjú Potrebit Tatjana, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja. Kezdődik az új tanév, ez lesz a témánk. Megtelt hívekkel Nagy Boldogasszony napján a doroszlói Szentkút, beszámolunk majd az eseményről. És augusztus végén rendezik meg a Magyar Kanizsai Vadásznapot a Tiszaparton, ismertetjük a programot, de természetesen, hogyha hétfő, akkor sport hétfővel is várom önöket. Most pedig érkezik egy dal, méghozzá Belinda Carlisle-tól, énekesnőtől, aki 1958-ban ezen a napon született, ez a La Luna, de természetesen több ismert dalt is ismerünk tőle. És hogyha már a születésnaposoknál járunk, akkor érdemes megemlíteni azt is, hogy 1943-ban ezen a napon született Robert De Niro, amerikai színész, a taxisofőr, csak egy kis pánik, és még sorolhatnánk, rengeteg-rengeteg film főszereplője volt Robert De Niro. És hogyha már rádiónál járunk, és újságírásnál, akkor Joseph Pulitzer, magyar születésű amerikai újságíró, ezen a napon alapozta meg a róla elnevezett Pulitzer díjat. Történt ez 123 évvel ezelőtt, gyorsan átlapoztuk így egy picit az eseménynaptárunkat is. Tartsanak velünk, jó vételt, jó rádiózást, ez itt a Mozaik.

0: kedves szabadkai magyar rádiót hallgatók!
1: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en!
1: Nos, hát folytatjuk a mozaikot. Hamarosan átlapozzuk egyébként a magyar szót, de előtte megnézzük azt is, hogy mi a helyzet a közérdekű információkkal. Ugye a Pannoner TV honlapján minden megtalálható, a www.pannonertv.com-ra kattintva, és hát én is így teszek, megnézzük, hogy mi a helyzet, ami fontos információ ezzel kapcsolatban. Nos, a szabadkai egészségházak közül van néhány, amely nem a megszokott rendszerint dolgozik a héten. A Hajdújárási Egészségház például 7 és 10 óra között fogadja ma a pácienseket. Aztán nézzük tovább, Királyhalmi Egészségház 10.30-tól 14 óráig dolgozik. A Ludasi Egészségház ma zárva tart, holnap 9 és 10 óra között dolgozik. Pestcsara rendelője 7 és 14 óra között dolgozik ma. A Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője 7 órától este 8 óráig. A Tavankúti rendelő 7 és 14 óra között. A Györgyéni Egészségház is ebben az időben várja a betegeket, tehát 7-től 14 óráig. A 8-as számú rendelő a vízhálózat meghibásodása miatt továbbra sem működik, az ott dolgozó orvosok és nővérek pedig a Prózívka rendelőben fogadják a pácienseket. Az egyetemista rendelő pedig egész héten zárva tart. A rendelők munkaidejéről a szabadkai egészségházak oldalán még tájékozódhatnak. Aztán nézzük tovább. Érkezett információ szerkesztőségünkhöz, hogy augusztus 17-e és 23-a között végzik a földi szúnyogírtást Szabadka város területén. A kifejlett szúnyogok földi írtása az említett időszak első napján kedvező időjárási viszonyok mellett 18 órától 23 óráig történik, majd ha nem lesz csapadék, szél és túl magas hőmérséklet. A földről történő írtást a Sétaerdő, Újfalu, Kér, Gát, Bajnát, Prózívka, Palics lakó és turista övezete, Hajdújárás és Királyhalom helyi közösségekben végzik. És hát ugye fontos ilyenkor kiemelni azt, hogy a földi szúnyogírtás olyan technológiával történik, amelyeknek a hatóanyaga, illetve a készítmények a méhekre is mérgezőek, ezért kérik a méhészeket, hogy kaptáraikat zárják be, vagy helyezzék legalább 5 kilométerrel a kezelt területen kívül. A www.oris.rs oldalon további információkat találnak ezzel kapcsolatban. Ami a közlekedést illeti, hát a hétvégén fokozott volt a forgalom a határátkelő helyeken. Most pedig így a reggeli órákban azt írják, hogy Bajsán ott vannak a rendőrök és ellenőrzik a közlekedőket. Máshonnan még nem érkezett információ arról, hogy mérnének, vagy van valahol rendőri ellenőrzés. Hogyha önök mégis ilyet tapasztalnak, akkor küldjék el nekünk. Az SMS számunk 066 36 36 33. A későbbiekben megnézzük azt is, hogy mi a helyzet a határátkelő helyeken. Most viszont zenélünk, és jövök az árfolyam információkkal.

0: Aranyos!
1: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
2: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
3: Ezek az információk pedig természetesen a mai napra, a hétfőre, augusztus 17-ére szólnak. Az euró középértékét mondom elsőként, 117 dinár 35 para. Ezt követi a magyar forint, 100 magyar forint 32,32 dinárt ér, tehát 32 dinár 32 para. Aztán nézzük tovább, a svájci frank középárfolyama 124 dinár 78 para. Az angol font középértéke 137 dinár 25 para. Az amerikai dollár középárfolyama pedig 101 dinár 28 para. Ezek tehát a devizainformációk, a Szerb Nemzeti Bank hivatalos infói ezek. A folytatásban zenélünk, érkezik Hevesi Tamás és az a dal, ami hát úgy hangzik, hogy ezt egy életen át kell játszani, bizony az élet az egy játék, amit hát a végéig kell játszani, hiszen mi magunk is színészek vagyunk benne mind, és szereplők. Aztán pedig hamarosan sort kerítünk a mai magyar szó lapszemlére is, mert már itt van a stúdióban a hétfői szám, az ára mindössze 60 dinár, hogy miről olvashatnak benne, így a hét elején ez is kiderül. És hát megyünk tovább, ahogyan említettem korábban, a 9 órai hírek után vendéget köszönhetünk majd a műsorban. Nem más lesz a vendégünk, mint Varjú Potrebit Tatjana, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja. Az iskolakezdésről és a vajdasági magyar oktatás aktuális kérdéseiről beszélgetünk majd vele. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani és fülelni, tegyenek így!

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Reklámot hallottak.

0: szívem.
1: Közösség,
2: művelődés,
1: oktatás,
2: gazdaság,
1: tudomány,
2: sport.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
3: És itt tartom a kezemben a mai magyar szót, átlapozzuk, belelapozunk, és elárulom, hogy a címoldalon miről számolnak be. Hétvégi eseményekről főként. A legitimáció kizárólag helyben található. A Vajdasági Magyar Szövetség ezúttal is Palicson tartotta meg Szent István napi központi rendezvényét, és erről a hétfői számban írnak bővebben a negyedik oldalon. Aztán Vajdasági Parasztolimpia 15-ször, budapesti és szentesi különítményt, valamint két női csapatot is beneveztek a versenyre, úgyhogy hát híre ment ennek a vetélkedőnek, és már Budapestről is érkeztek résztvevők, nagyon sok fajta számban mérettettek meg, úgyhogy mindenféleképpen akik ott voltak, szerintem biztos jól szórakoztak, és természetesen az egész estét egy Dolly koncert koronázta meg. Az énekesnővel beszélgettünk a héten, amikor a magáról, a fellépésről kérdeztük, de készítettünk vele egy másik beszélgetést is, aminek a középpontjába természetesen a zene és a rock and roll áll, úgyhogy ezt az interjút is hamarosan figyelemmel kísérhetik majd itt a 107,1 MHz-en. No de haladjunk tovább a lapszemlével. Utolsó nap, utolsó Green Future, Well Hello és Biba volt a szombati nap két legismertebb fellépője az Entán sorra kerülő Green Future Fesztiválnak, és hát ugye korábban már mi is beszámoltunk arról, hogy úgy tűnik, és a szervezők is ezt állítják, hogy ez volt az utolsó Green Future Fesztivál, az idén is sok-sok nehézségbe ütköztek a szervezést illetően, ezért úgy döntöttek, hogy itt a vége ennek a fesztiválnak. Hát gondolom sokan sajnálják a fiatalok közül is. 12-en meghaltak a balesetben, árakba borult a Lengyelországba tartó busz az M3-as autópályán, erről a szörnyű balesetről és katasztrófáról is írnak a Magyar Szó címoldalán, folytatás a harmadik oldalon. Aztán, hogyha belelapozok, akkor aktuális külföldi, külpolitikai hírekről írnak, erdőtüzek pusztítanak szerte Európában, erről a katasztrófáról is írnak. Aztán nézzük, miről még. Hát lapozgatok, itt van az üveggolyó, amiben felteszik a kérdést, hogy miért érdemes földrajzot tanulni? Hát ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem nagyon fontos kérdés, mert eleve jó, hogyha ismerjük azt, hogy mely ország hol helyezkedik el, szomszédos országok, stb., de egyáltalán ugye a tájékozódás, meg hogy egy picit felmérjük azt, hogy hol vagyunk a világban, emlékszem, mi régen néma térképet is használtunk, és stb. Stb. Tehát, hogy a földrajz mindenféleképpen kell, ahhoz, hogy élni tudjunk a számtalan lehetőséggel, amit a föld nyújt számunkra, elengedhetetlen az, hogy megismerjük, ugye? Úgyhogy nagyon-nagyon sok-sok érvet fel lehet sorakoztatni, de érdemes elolvasni azért, hogy miért érdemes földrajzot tanulni. És hogyha hétfő, akkor természetesen sportvilág, Topolyai edző a norvég élvonalban, Harkai Hunor az Asker Alliance egyesületében folytatja, remélem jól ejtettem a nevet, úgyhogy róla és a munkájáról írnak. Aztán kiesett az erőtlen Djokovic, két magyar ezüstérem a szombati döntőkben, ugye erről is írnak, megőrizte veretlenségét a TSC, döntetlennel rajtolt az újonc tornyos, és még sorolhatnánk, tehát sok-sok sporthír a hétfői Magyar Szóban. Az ára 60 dinár, vásárolják meg, és olvassák el a friss információkat.

Gyászjelentések következnek a szabadkai Fonero temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 93 esztendős korában meghalt Jézsovics Ilona, szabadkai lakos. Temetése ma 11 órakor lesz a Zentai úti temetőben. 91 éves korában elhunyt Szekeres Ágnes, Szabadka, Bojana utcai lakos. Temetése ma 12 óra 30 perckor lesz a Zentai úti temetőben. 62 esztendős korában meghalt Simunovics Tibor, Kelebia, Szonya Marinkovics utcai lakos. Temetése ma 16 órakor lesz a Bajai úti temető halottasházából. A Fonero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karagyorgye út 2. A telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.

0: 0628 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Reklámot hallottak.
3: 9 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok, hírek következnek. Mától jelentősen olcsóbban juthatnak hozzá a betegek Szerbiában a véralvadásgátló, valamint a szív elégtelenség kezelésére szolgáló egyes gyógyszerekhez. Az intézkedés kizárólag recept köteles készítményekre vonatkozik. A lakosság támogatását célzó intézkedés csomag részeként összesen 16 véralvadásgátló gyógyszer ára csökken. Ezek a készítmények egyebek mellett a stroke kialakulásának megelőzését szolgálják. Áruk eddig 1700 és 6000 dinár között mozgott, hétfőtől azonban 600 és 1100 dinár közötti összegbe kerülnek. Olcsóbbá válnak a szív elégtelenség kezelésére szolgáló készítmények is. Ezekért eddig 2500 és 4500 dinár közötti összeget kellett fizetni, áruk most legalább 50%-kal csökken. Az állam 3,7 milliárd dinárt, mintegy 32 millió eurót különített el az intézkedésre. Folytatódik a lángok elleni harc Szerbiában, továbbra is a Deliblati homokpusztán és a Stolovi-hegységben a legsúlyosabb a helyzet. Szerbiában jelenleg 40 szabadtéri tűz van, amelyek közül a hatóságok szerint valamennyit lokalizáltak vagy eloltottak. Ezek közül azonban a Deliblati homokpusztán és a Krajevo melletti Stolovi-hegységben továbbra is aktívak a lángok. A Deliblati homokpusztán a szél nehezíti az oltást, ahol több mint 3000 hektáron, főként alacsony növényzet és fű ég. Minden rendelkezésre álló erőt bevetettek a tűz megfékezésére. A tűzoltók a Krajevo melletti Stolovi hegységben is teljes kapacitással dolgoznak. A Kragujevaci Sumarice városrészben keletkezett tüzet sikerült eloltani. Újabb lehetőség a kísérettségre azoknak a nyolcadikosoknak, akik júniusban nem vizsgáztak. A pótló vizsgák ma kezdődnek anyanyelvből, kedden matematika, szerdán pedig a választott tantárgy tesztje következik. A vizsgák minden nap 9 és 11 óra között zajlanak. Az előzetes eredmények csütörtök reggelre várhatók, a végleges pontszámokat pedig aznap este teszik közzé. A tanulók az anyanyelv és irodalom tesztjén legfeljebb 14 pontot, a matematika teszten szintén 14 pontot, a harmadik teszten pedig 12 pontot szerezhetnek. A középiskolák harmadik beiratkozási köre augusztus 24-én és 25-én lesz. Megkezdődött a lengyel buszbaleset áldozatainak azonosítása Miskolcon, akár két hetet is várhatnak a hozzátartozók. Az M3-as autópályán történt balesetben 12 ember vesztette életét szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A hozzátartozók továbbra is próbálnak információt szerezni szeretteikről, ugyanis sokuk még mindig nem tudja, mi történt a szeretteivel. A balesetben 47-en megsérültek, őket több magyarországi kórházban ápolják, a lengyel hatóságok pedig vizsgálják, hogy a sérültek közül kiket lehet hazaszállítani. Az M3-as autópályán történt tragédia pontos okát továbbra is vizsgálják. Az első információk szerint a sofőr elaludhatott, amikor Bosznia-Hercegovinából tartottak haza. Sport. Több mint fél évszázad után szenvedett ismét vereséget a Partizán labdarúgó csapata a Kragujevaci Radnički 1923 együttesétől a szerb bajnokságban. A belgrádi fekete-fehérek hazai pályán 1-0-ra kaptak ki a Radničkitól a szerb szuperliga 5. fordulójában. A vereséggel a Partizán a tabella 10. helyére csúszott vissza 4 megszerzett ponttal, míg a Radnički 1923 6 ponttal a 6. helyre lépett előre. A bajnokságot jelenleg a Csukaricski és az IMT vezeti egyaránt 10 ponttal, a Crvena Zvezda és a Vojvodina 9-9 ponttal követi őket. A Lucsani Mladost 7 ponttal áll az 5. helyen. Végül az időjárásról, Szabadkán és környékén 27 fokot mutat a hőmérő. Ma még napos, meleg időre számíthatunk, a nap végén azonban észak

0: felől érkezik a lehűlés. Ma a legmagasabb csúcsérték 33 és 36 Celsius fok között alakul.
1: Hírműsorok óránként.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: Reklám következik.
6: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
7: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
5: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják. Az iskola kezdésről és a vajdasági magyar oktatás aktuális kérdéseiről beszélgetünk a folytatásban vendégemmel, aki nem más, mint Varjú Potrebit Tattyana, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja. Köszöntöm, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatók nevében is.
4: Jó napot kívánok.
2: Talán az első kérdés, amivel érdemes indítani a beszélgetésünket, az, hogy hány magyar tannyelvű első osztályba induló gyermek lesz idén Vajdaságban, és hogyan alakul ez a szám a tavalyi évhez képest, mondjuk.
4: A júniusi adatgyűjtés alapján az idei évben most jelenleg 1290 elsős iratkozott be. Ez a szám még szeptember 1-ig szokott változni, növekedni. Erre fel vagyunk készülve, a tavalyi évet pedig 1279 gyermekkel indítottuk meg szeptember 1-én. Tehát elmondhatjuk, hogy egy 10-10-zel több elsős iratkozott az idén magyar nyelvű osztályba.
2: Azért évek óta elmondható, hogy ez a szám valahogy mindig ugyan ott alakul, és ez a szám, tehát egy picit plusz-minusz változik, igen, de azért az alap az megvan.
4: Így van, és azt látjuk, hogy az utóbbi 4-5 évben ez a szám stagnál, tehát nem történik nagyobb változás, ezért szoktuk azt mondani, hogy mi 1300 elsősre számítunk, így is készülünk minden évben.
2: Augusztus közepénél járunk, és ilyenkor a szülőknek ugye aktuális kérdésé válik a beiskolázás kérdése. Mire kell készülniük, mi az, amit meg kell vásárolniuk az iskola kezdéshez? És hát ugye fontos kiemelni azt, hogy az MNT támogatási rendszerének köszönhetően beiskolázási tanszercsomagot már 2011 óta kapnak a szülők és a gyerekek. Számíthatnak-e erre idén is? És hogyha igen, akkor mit tartalmaz?
4: Igen, számíthatnak a szülők erre az ajándékcsomagra. Az idei évben a beiskolázási tanszercsomag egy gazdagon felszerelt tolltartót, betűkirakót, vonalzókészletet, vízifestéket, ollót, gyurmát, koláspapírt, zsírkrétát, ragasztókat, fehér temperát, ecseteket, rajzblokkot, filctollat, piros és kék színű ceruzát, alkoholos tűfilcet, abakuszt, többfajta kis és nagyformátumú füzetet, tornazsákot, ugrókötelet, névjelző matricát és mágneses házi feladatjelzőt, Varga Katalin Gőgös Gunár Gedeon című az olvasni tanulás segítésére íródott mesekönyvét, a Mézes Kalás című gyermeklap legfrissebb számát és Vukelit Csilla betűtanoda című két kiadványát tartalmazza.
2: Nagyon gazdag a csomag az idei esztendőben is. Mi a tapasztalat egyébként, hogy mennyire sikerült ezt úgy összeállítani, hogy valóban a mindennapi iskolai munkát segítse? És hát gondolom, hogy azért, hogyha jól sárfárkodnak a pedagógusok, akkor a következő évfolyamokra is tudnak tartalékolni, mondjuk például a rajzfelszerelést illetően, tehát tényleg gazdag csomagról van szó.
4: Így van, évek óta kísérjük az igényeket, és meghallgatjuk a gyakorló pedagógusokat, hogy mire van szükségük, és hogyan változnak a különböző tanítási módszerek az eszközökkel együtt. Ezért minden évben fejleszteni tudtuk ezt a tanszercsomagot. Az idei évre már elértük azt a szintet, tehát azt a tartalmat, amely úgy gondolom, hogy minden pedagógus számára megsegítheti a munkáját. Persze ez tanító függő, hogy ki mit használ, ki milyen füzetben gyakoroltat, ír, de úgy gondoljuk, hogy a tanszercsomag maga olyan gazdagon tartalmazza ezeket a taneszközöket és egyéb felszerelést, amellyel tudnak kezdeni, ha nem is az iskolába, akkor talán otthon, ugye a családban.
2: Mindenféleképpen óriási segítség ez a szülőknek, akiknek a gyermeke most kezdi meg az általános iskolát, hiszen csak valószínűleg néhány apróságot kell majd beszerezniük még plusz ehhez a tanszercsomaghoz. Ugye emellett egyébként a Rákóczi Szövetség jóvoltából iskolatáskát is kaptak az elsősök. Gondolom, hogy akkor ez az idei esztendőben is így lesz, és hát ami fontos kérdés még, hogy mikor és hogyan történik majd a csomagok kiosztása.
4: Igen, az idei évben is az iskolatáskát együtt osszuk ki a tanszer csomagokkal. Augusztus végén, szeptember első napjaiban fog megtörténni, az pedig település függő, hogy magában az iskolában tudják-e fogadni ezeket az ajándékcsomagokat, vagy több esetben előfordul, hogy a település művelődési házában, vagy a helyi közösség épületében. Ezt mindig a helyiekkel beszéljük meg, hogy hol alkalmas. Szabadkán a Majsai úti általános iskolában osszuk a városi iskolák részére, a falvakba pedig kijuttatjuk az ajándékot.
2: Lényeg, hogy az iskola kezdés előtt néhány nappal vagy ott az elején mindenkihez eljut az iskolatáska és a tanszercsomag is. Ha már a településeknél járunk, akkor voltak-e olyan települések, ahol a kis létszám miatt kérdéses lehetett egy-egy magyar nyelvű osztály megnyitása, hol sikerült biztosítani a magyar osztályok működését?
4: Igen, az idei évben is, és ez így van folyamatosan, minden évben kísérjük a kis létszámú tagozatok alakulását, hiszen látjuk már az óvodai adatok begyűjtésénél. Az idei évben a Magyar Nemzeti Tanács összesen 40 záradékot adott ki a tartományi oktatási titkárság felé, és ez egy esetben 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvi általános iskolai első osztályos tagozat megnyitását támogatta. A Törökfalu, Torontálvásárhely, Szerbitabé, Torda, Gombos, Székelykeve, Kula, Magyar Csernye, Magyar Kanizsa, Oromhegyes, Nagybecskerek, Erzsébetlak, Szaján, Kisorosz, Óbecse, Bajmok, Szabadka, Nosza, Ludas, Temerin, Pacsér, Zentagunaras, Törökbecse, Törökkanizsa, Tiszakálmán falva, Újvidék, Tornyos, Bogaras, Bács-Gyula falva, Nemes-Miletics, Doroszló, Zombor, Bezdán, Ürményháza és Nesény. Természetesen ezzel együtt a kihelyezett tagozatok is szerepelnek ebben a felsorolásban.
2: Szorványban ugye különösen nagy kihívást jelent a magyar oktatás megszervezése. Milyen helyzetben vannak az ottani első osztályok? Erről mi az, amit azért egy picit részletesebben is el tud mondani?
4: Évről évre megfigyeljük azt, hogy Nyugat-Bácskában és a Bánságban csökken, azaz megszűnik az adott évben a beiratkozó elsősök száma, így nem nyitódik akkor első osztály, de nyomon követjük, hiszen az iskola előkészítőben vannak gyermekek, megeshet az, hogy az idei évben például, mint ahogy maradékon is nem nyílik első osztály, nincs beiratkozó elsős. De már azt látjuk és tudjuk, hogy van előkészítős diák, tehát reményeink szerint nem fog megszűnni a magyar oktatásod sem, hanem kimarad egy évfolyam, és a következő évben ez pótlásra, újraindításra fog kerülni. Ugyanez a helyzet Nyugat-Bácskában is, ahol egy-két tanulóval még meg tudjuk tartani a magyar oktatást, főleg a kihelyezett tagozatokon, a kis településeken, de már ugye a megnyitott és az engedélyezett, akár most másodikos, harmadikos vagy negyedikes gyermeknek mindenféleképpen megmarad a magyar oktatás.
2: Mi a helyzet akkor a pedagógusokkal, hogyha kimarad egy év? Említette, hogy például maradékon idén nem lesz első osztály, de lehet, hogy a következő évben vagy azután lesz. Tehát ugye nagy kihívást jelent ez a pedagógusoknak, és a tanulói létszám mellett a pedagógus hiány is egyre gyakrabban kerül szóba. Tehát, hogy mit tudunk elmondani az ő részükről?
4: Igen, az előbb említett tagozatok főként osztatlan tagozatok, vagy kombinált tagozatok, tehát egyben ugye folyik a 4 évfolyam, vagy az a kettessével ugye az évfolyamokon az oktatás. Így az adott tanítók tehát ebben olyan nagy hiányt nem szenvednek, hiszen csak kimarad egy évfolyam, viszont a többivel pedig tud
2: ugyanúgy
4: haladni,
2: dolgoznak.
4: Készített a Magyar Nemzeti Tanács egy felmérést a nyár elején. Arra volt kíváncsi, hogy mi a helyzet most az általános iskolákban, milyen most a lefedettsége a pedagógusoknak, valamint az is, hogy a szaktantárgyakat milyen szinten tanítják szakemberek, vagy ugye osztálytanítók. Ennek a felmérésnek az adatai azt mutatják, hogy a következő 5 évben jelentősen megnövekszik a szaktantárgyat tanító tanárok száma, tehát itt nagyon komoly hiánypótlásra lesz szükség, főleg a természettudományi tantárgyakról beszélhetünk, tehát matematika, kémia, fizika, történelem, persze a társadalmi tantárgyak is ebbe belevonódnak, és ugyanaz a helyzet szinte mondhatnám a szórványban, mint a tömbben, tehát lesz pedagógus hiány az osztálytanítás szintjén is, hiszen kevesebb tanító fejez, mint amennyire szükség van. Na most mi a helyzet az iskolákban? Az iskolákban jelen pillanatban nincs akkora probléma, hiszen a tantárgyakat sok esetben osztálytanítók tanítják, de erre mondjuk az, hogy a szakmaiság szempontjából tehát nem lefedett az adott tantárgy tanítása.
2: Mi lehet itt a megoldás? Tudom, hogy ezért ez egy nagyon összetett kérdés, de lehet erre megoldás? Vagy mivel lehetne ösztönözni a fiatal végzett szakembereket, hogy iskolában is tanítsanak?
4: Igen, kevesen választanak pedagógusi pályát, nagyon kevesen választanak az újvidéki egyetemeken és tanári szakot. Én úgy gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Tanács Felsőoktatási Komplex ösztöndíj programja úgy, ahogy eddig megjelölte azokat a hiány szakmákat, mint a jogász, az orvos, fogorvos, közgazdász szakokat úgy a jövőben tervezni tudja azt, hogy a tanárszakokra is egy plusz ösztöndíj fog meghirdetni.
2: Ugye a beszélgetésünket azzal indítottuk, hogy az első osztályba induló gyerekek tanszercsomagot kapnak, illetve ott lesz az iskolatáska is, de milyen támogatásokkal segíti az MNT az általános iskola többi év folyamát?
4: Minden év folyamára terveztük az ajándékot, ez már néhány éve így van. Így a második osztályosok mézes kalács éves előfizetését kapják, és egy szép metalofon hangszert. A harmadik osztályosok osztálykirándulásban részesülnek, a negyedik osztályos tanulók egy földrajzi atlaszt kapnak ajándékba, az ötödikesek tornazsákot, melynek tartalma egy kulacs és karpánt, hatodik osztályok a jópajtás éves előfizetését kapják ajándékba, a hetedik osztályosok osztálykirándulást, még a nyolcadik osztályosokat a pályaválasztás terén erősítjük meg a Suli Expo rendezvényünkkel.
2: Még egy kérdés, vagyis hát van még néhány kérdés, ugye, ami aktuális lehet így az iskola kezdés előtt. Itt van például az iskolabusz program is, amely mellett nem mehetünk el. Sok család számára jelent ez még komoly segítséget. Hogyan alakul idén ez a program? Hány diák számára biztosítanak utazási lehetőséget?
4: Az idén is folytatjuk az iskolabusz programot, ahogy az előző években is sikeresen megvalósult. Az elmúlt évben 13 önkormányzat területén 168 gyermek vette igénybe a buszkísérők bevonásával. Apatin, Ingyia, Kula, Nagybecskerek, Nagykikinda, Pancsova, Szabadka, Topolya, Törökbecse, Törökkanisa, Újvidék, Verbász és Zombor önkormányzatok területén. A 2026-27-es évben, tanévben is hasonló számokra számíthatunk, hiszen látjuk a beiratkozási adatokat, és már nagyban szervezzük a buszkísérők bevonását, és szeptember 1-ével ez a program indul, mint ahogy az elmúlt években is.
2: Ebben az esetben a busz az otthontól az iskoláig és az iskolától ismételten az otthonáig szállítja a gyerekeket.
4: Így van, ez az otthonáig szállítja, tehát a legközelebbi biztonságos és engedélyezett busz megállóban veszi fel a busz a buszkísérővel együtt a gyermekeket.
2: Beszélgetésünk végén ejtsünk szót a középiskolásokról is. Mikorra várhatóak végleges információk a beiratkozásokról, és hát nagyjából mennyi középiskolás kezdi meg a 26-27-es tanévet? Pont ma volt egyébként, vagy ma van egy hír arról, hogy ugye a kísérettségi pótlását még van lehetőségük a középiskolásoknak megtenni, és hogy augusztusban van még egy újabb kör a beiratkozásra, tehát nincsenek még végleges adatok.
4: Nincsenek végleges adatok, és a jelen rendelkezésünkre álló adatok szerint 1073 első magyar középiskolás lesz, és még 84 speciális tagozaton tanuló. Ezek az adatok a Moja Srednja Škola portálon ugye elérhető hivatalos besorolási adatok, és ezek pedig változni fognak. Szeptember második feléig ezek a számok mozognak, és szeptember második felében fogunk pontos és végleges adatokkal rendelkezni, amikor az iskolák, középiskolák megküldik ezt a Magyar Nemzeti Tanács részére.
2: Az iskolabusz program egyébként a középiskolásokra is vonatkozik?
4: Nem, csak az általános iskolásokra, és helyenként a szórványba, az óvodásokra, az iskola előkészítős gyermekekre.
2: Milyen módon tudják a középiskolásokat támogatni akkor, és hát mennyire voltak népszerűek egyébként a középiskolások, tehát a magyar nyelvű képzés a végzős nyolcadikosoknak, tehát biztos vannak információk, akár például a Suli Expo, legutóbbi Suli Expon, hogy mekkora volt az érdeklődés az iránt, hogy itthon tanuljanak tovább.
4: Ami nagyon fontos, hogy a beiratkozási terv, az szoktuk ugye mindig hangsúlyozni, hogy kétszer annyi helyet, férőhelyet tartalmaz, mint amennyi diák a végén beiratkozik. Miért tartjuk fontosnak, hogy nagy legyen a választék? Ha eleve már a beiratkozási tervből bizonyos szakokat megszüntetünk, akkor úgy gondoljuk, hogy hamarabb kényszerülnek rá a diákok a család együttes döntésével olyan irányban választani középiskolát, ami nekünk nem előnyös, tehát elhagyják a szülőföldjüket. De hogyha a beiratkozási tervben ezek a szakok szerepelnek, és ezt engedélyezni tudjuk, és köszönve az Oktatási Minisztériumnak és a Tartományi Titkárságnak, ugye, hogy együtt tudunk működni, és hogy ők is mindent megtesznek azért, hogy magát a tervet ne szűkítsék az illetékesek, így várhatjuk a gyerekek beiratkozását, és amikor ez megtörténik, és kevesebb létszám, természetes, hogy kevesebb létszám lesz, hiszen nagyobb a szórás, hiszen sokkal több a férőhely, mint amennyi gyermek iratkozik, így aztán a 15 főnél kisebb tagozatokat, létszámú beiratkozott tagozatokat is ugyanígy kérvényezzük, és megpróbáljuk megmenteni, beindítani, hiszen nagyon fontos az, hogy a gyermek azt tanulja középiskolába, amit igazán szeretne, ami után érdeklődik.
2: Ne ha pedig tudja már, hogy mi az, amit
4: szeret. Ne pedig egy kényszer megoldásként olyan szakra legyen átsorolva, amihez kedve nincs, mert ilyenkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy feladja, vagy átiratkozik, vagy elmegy külföldre, mert ott megvan az a szakirány, amit őt érdekli. Az idei évben a számítógép vezérlés, itt a CNC gépésztechnikusi szak, a gépjárművezető, a képzőművészeti technikus, az általános ápoló, a természettudományi matematikai irányzat, a nyelvi tehetséggondozó szakban az angol nyelv, színház és audiovizuális művészetek szaka, a mehatronikai technikus és a közútkezelő technikus szakokon volt teljes betelt helyek a Moja Srednja Škola adatai szerint.
2: Az MNT részéről mire számíthatnak a középiskolások, ami a támogatásokat illeti?
4: Az elsős középiskolások az idei is évben is megkapják azt az egyszeri támogatást, azt az ösztöndíjat, amit a beiratkozások után néhány héttel meg fog szervezni, meg fog hirdetni a Magyar Nemzeti Tanács, és egy szimbolikus egyszeri segélyben fogja, pénzeszköz segélyben fogja részesíteni a tanulókat.
2: Aztán ott lesz még valamikor az Edu Expo is, ugye, a végzősöknek.
4: És a végzősöknek az Edu Expo, a harmadikosoknak a szervnyelvi felzárkóztató képzés, szintén a végzősöknek, miután sikeresen felvételiztek, az őszi szervnyelvi képzés. Ugyanakkor minden elsős, mint az elmúlt években, megkapja a szervnyelvi, mint nem anyanyelvi segédtankönyvet, és használhatja 4 éven keresztül, hogy a szervnyelvi tudását is úgy emelje és gyakorolja azokat a helyzeteket, amelyeket kiváló pedagógusok láttak elő ebben a 4 évre szóló segédtankönyvben.
2: Azt hiszem, az MNT részéről minden biztosítva van, a szülők is mindent megtesznek a gyermekükért, most már a többi csak rajtuk múlik, és azon, hogy hogyan teljesítenek. Nagyon szépen köszönöm, hogy az iskolakezdés előtt ezeket a témákat szóba tudtuk hozni, és beszámoltunk a részletekről, az információkról a hallgatóinknak. Varjú Potrebics Tattyana volt a vendégünk, az MNT Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja. Köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Köszönöm a meghívást.

0: Ajánló következik.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Információk, zene és ön.
1: És a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az órát pedig közlekedési információkkal fejezzük. A határátkelő helyekről még nem szóltunk a mai napon. Nézzük, mi a helyzet. A Border Watcher applikáció szerint Szerbiából Magyarország irányába Királyhalomnál 40 percet kell várni jelen pillanatban. Ez egy friss információként érkezett ebbe az applikációba. A horgosi közúti határátkelő helyen azt írják, hogy 90 perc a várakozási idő, tehát másfél órát kell várni. Ez elég tetemes idő, úgyhogy érdemes alternatív útvonalat választani a Horgos 2 helyett. Horgos 1-nél azt írják fél óra a várakozási idő, ez jó megoldás lehet. A többi határátkelő helyen pedig nincs 15 percet meghaladó várakozási idő Magyarország irányába. Magyarország felől, Szerbia irányába pedig azt írják, hogy Röszke 1-nél 20-30 perc a várakozási idő. Röszke 2-t keresem, azt írják, hogy 15 perc, tehát jól halad, és a többi határátkelő helyről is olyan információk szerepelnek az applikációban, hogy hasonló a helyzet, tehát nincs 15 percet meghaladó várakozási idő, kivétel Röszke 1. Érdemes tájékozódni még mielőtt útnak indulnak, és vezessenek óvatosan körültekintően. Korábban az Enosu csoportban azt írták, hogy az Agrocentrál mérnek, viszont most érkezett egy információ, hogy már nincsenek ott a rendőrök, és korábban Nagyfénynél is ott voltak, ellenőrizték a kamionsofőröket, ez az információ is ebbe a csoportba futott be. Csak óvatosan, körültekintően balesetmentes utat kívánok mindenkinek. 10 órakor híreket mondunk, a következő órában pedig egy újabb témával jelentkezünk majd. Szó lesz arról, hogy megtelt hívekkel Nagyboldogasszony napján a Doroszlói Szentkút, mi pedig beszámolunk az eseményről.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Cidó, Palics.
1: Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Cimgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz

0: Gáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
1: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Mától jelentősen olcsóbban juthatnak hozzá a betegek Szerbiában a véralvadásgátló, valamint a szívelégtelenség kezelésére szolgáló egyes gyógyszerekhez. Az intézkedés kizárólag recept köteles készítményekre vonatkozik. A lakosság támogatását célzó intézkedés csomag részeként összesen 16 véralvadásgátló gyógyszer ára csökken. Ezek a készítmények egyebek mellett a stroke kialakulásának megelőzését szolgálják. Áruk eddig 1700 és 6000 dinár között mozgott, mától azonban 600 és 1100 dinár közötti összegbe kerülnek. Olcsóbbá válnak a szívelégtelenség kezelésére szolgáló készítmények is, ezekért eddig 2500-4500 dinár közötti összeget kellett fizetni, áruk most legalább 50%-kal csökken. Az állam 3,7 milliárd dinárt, azaz mintegy 32 millió eurót különített el az intézkedésre. Folytatódik a lángok elleni harc. Szerbiában jelenleg 40 szabadtéri tűz van, amelyek közül a hatóságok szerint valamennyit lokalizáltak vagy eloltottak. Ezek közül azonban a Deliblati homokpusztán és a Krajevo melletti Stolovi hegységben továbbra is aktívak a lángok. A Deliblati homokpusztán a szél nehezíti az oltást, ahol több mint 3000 hektáron főként alacsony növényzet és fűjég. A tűzoltók a Krajevo melletti Stolovi hegységben is teljes kapacitással dolgoznak. Jó hír, hogy a kragujevácsi Šumarice városrészben keletkezett tüzet sikerült eloltani. Újabb lehetőség a kísérettségikre azoknak a nyolcadikosoknak, akik júniusban nem vizsgáztak. A pótló vizsgák ma kezdődnek anyanyelvből, kedden matematika, szerdán pedig a választott tantár tesztje következik. A vizsgák minden nap 9 és 11 óra között zajlanak. Az előzetes eredmények csütörtök reggelre várhatók, a végleges pontszámok pedig még aznap este közé lesznek téve. A középiskolák harmadik beiratkozási köre augusztus 24-én és 25-én lesz.
1: Sport.
2: Több mint fél évszázad után szenvedett ismét vereséget a Partizán labdarúgó csapata. A kragujevácsi Radnički 1923 együttesétől a szerb bajnokságban a belgrádi fekete-fehérek hazai pályán 1-0-ra kaptak ki a Radničkitól a szerb szuperliga 5. fordulójában. A vereséggel a Partizán a tabella 10. helyére csúszott vissza 4 megszerzett ponttal, míg a Radnički 6 ponttal a 6. helyre lépett előre. A bajnokság jelenleg a Csukaricski és az IMT vezeti egyaránt 10 ponttal, a Crvena Zvezda és a Vojvodina 9-9 ponttal követi őket, a Lučani Mladost 7 ponttal áll az 5. helyen.
1: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, napközben még meleg időre számíthatunk, estére azonban egy hideg front érkezik, helyenként csapadékkal, a hőmérséklet csúcsértéke 34 fok körül alakul.
0: Régi zenék, új információk.
3: Fedezze fel a kettőt együtt.
0: A 107,1-en.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
4: Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempe centrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.

0: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.

Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Egy újabb óra vette kezdetét itt a Mozaikban, Szabadkán és környékén pedig már most 32 fokot mutat a hőmérő, így 10 óra 17 perckor a csúcsérték ma, akár elérheti a 36 Celsius fokot is. A folytatásban pedig egy hétvégi eseményről számolunk be önöknek. Hármas ünnepet ült Doroszló és a Szentkút közössége Nagyboldogasszony napján augusztus 15-én. A katolikus egyház egyik legnagyobb Mária ünnepén Mária mennybevételére emlékeztek, miközben két nappal korábban hazatért a doroszlói kegyszobor a magyarok nagyasszonya. Az ünnepi szentmise végén pedig egy új feszületet is megáldottak, amely a Szentkút első kápolnájának állít emléket. A helyszínen kolléganőnk Lenner Tímea készített riportot, ez következik most.
3: Főtisztelendő magiszter Horváth Ákos atyát kérdezem, aki a Doroszló Szentkút igazgatója. Nagy boldogasszony ünnepe van, ez egy különös jelentőségű alkalom a Szentkút életében, a közösség, a hívek életében. Ezúttal pedig egy plusz apropója van, hiszen visszakerült a felújított, restaurált Szűz Mária szobor ide a Doroszló Szentkútra, a helyére.
4: Már talán az is elég nagy lelki töltet lenne, hogy Nagy Boldogasszonyt ünnepeljünk augusztus 15-én, de Doroszló közösségének és az egész Szentkút közösségének, hát ha szabad így fogalmaznom, hármas ünnepünk van. Ünnepeljük Nagy Boldogasszonyt, mint parancsolt főünnepet, mint Mária mennybevételét. Ünnepeljük azt a csodát, hogy hazatért a doroszlói kegyszobrunk, a magyarok nagyasszonya szobor, illetve hát egy feszületet is áldottunk, emlékezve a Szentkút első 1796-ban felépített kápolnájára. A Szentkút közösségének ezek a kicsi és kicsit nagyobb ünnepek mindig nagy jelentőségűek, hiszen látszik a megmaradásunk, látszik a tenni akarásunk, látszik a tetrekészségünk, és hát olyan jó érzés volt bejönni a csurik tele kegytemplomba, és úgy elmondani ezt az ünnepi nagymisét, hogy tényleg tele volt a templom. Nem csak doroszlóiak jöttek el erre az ünnepre, hanem vidékiek is, zarándokok is érkeztek, sőt egészen Horvátországból érkezett egy gyalogos zarándokunk. Tehát ez nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy talán mikor egy kicsit így meglaposodik a hitünk, meglaposodik a bizalmunk, akkor látni ilyen közösségeket, ilyen nagy megmozdulásokat talán egy kicsit fölélénkíti a hitünket is.
3: Nagy Boldogasszony ünnepe ugye Szűz Mária mennybevételének az ünnepe, tehát egy odaszentelődésről szól. Mit üzen ez számunkra a mindennapokban?
4: Prédikációmban arra tértem ki, hogy Mária mindenét odaadta az Istennek. Tehát nem csak a betlehemi jászol örömét, hanem az Egyiptomból való menekülést is. Nem csak az ünnepségeket, a kánai mennyegzőt, hanem a Golgotát is. És talán, amit üzenetként az ide zarándokló híveknek ma adtam a prédikációban, a szentbeszédben, az az, hogy mi se féljünk mindenünket odaadni. Mi se féljünk, ahogyan fogalmaztál is, teljesen odaszentelődnünk az Istennek, mindenünkkel. És amikor már úgy érezzük, hogy nincs kiút a nehézségeinkből, akkor is Boldogasszony ott van, és ő vár bennünket. És különös apropóra is felhívtam a figyelmünket, a közösség figyelmét, hogy 1038-ban ezen a napon volt a korona felajánlás, Magyarország az ország felajánlása Szent István királynak, hiszen ma van Szent István királyunk halálának évfordulója. És az is, hogy Máriának ajánlotta föl Szent István azt a hatalmas művet, amit ő megalkotott, amikor már nem tudta tovább kézben tartani. És az volt ebből az üzenetem, hogy mi is, amikor már nem tudjuk tovább kézben tartani a dolgainkat, akkor legyen kinek odaadnunk. És ez a valaki legyen a Boldogasszony, aki által az ő szent fiához tudunk jutni. Valahogy valami ilyesmikre kerestük ma a szentbeszédemben az iránymutatásokat, hogy hogyan tudjuk magunkat teljesen odaadni, és kinek tudjuk magunkat odaadni.
3: Diósi Jánost kérdezem, családjával együtt fölújítottak egy feszületet itt a Doroszló Szentkúton. Mit kell tudni erről az emlékhelyről, és milyen indítatásból tették ezt a vállalást?
5: Egy feszületet újítottunk föl. Ennek a felszületnek a helyén állt el is régebben egy fából készített felszület, amely szintén ezt a célt szolgálta, ami most ez is. 230 évnek ezelőtt itt állt az első kápolna, a Doroszlói kápolna a Doroszlói mostanga partján. És ennek emlékére lett ez a kereszt felállítva. 230 éve ezelőtt, ami történt. Előbb is a doroszlóiak előbb képeket, bármit adtak, ajándékoztak a szánkodnak. Hát mi úgy gondoltunk, akkor ezt a keresztet, ami fából volt, az tönkrement, és ezt felújítottuk most vasmunkásra, ugye én vasmunkás voltam annak idején.
3: Raj Rozáliát kérdezem, aki rendszeresen hazajár ide szülőfalujába, Nagyboldogasszony ünnepére is. Milyen emlékei vannak, és ezeket az emlékeket hogyan tudja átmenteni a jelenbe?
6: Nagyon igazat mondtál, hazajárok. Bár 964 óta Szabadkán élek, de igen, én ide hazajövök. Doroszlói maradtam. És hát a Szentkút, az még különös jelentőségű számomra. A Szentkúttól a hetedik házban laktak apai nagyszüleim. Én még kicsi gyerekkorom óta folyamatosan úgy emlékszem erre a helyre, hogy készülni kell az ünnepre. És most, hogy a Mária szobrunk ilyen csodálatos felújítás után itt most teljes pompámban áll, ez most egy csodálatos, nagyon szép esemény, de viszont emlékszem arra az időre, amikor a Szentkuti asszonyok, a Dín nagyanyám is, akik itt laktak, büszkék voltak magukra, ők a Szentkutiak voltak, és ünnepet előtt Pünttyösre is, Nagyboldogasszonyra is, Kisboldogasszonyra is jöttek a meszelőttel, a vödrökkel, és takarítottak, és festették. Épített korlát volt a Mária körül, állt a szobor, és ezt meszelték. A kápolnát úgy szintén körbe, ameddig elérték, asztalról, létráról, és ahogyan tudták, de szépítették a helyet. Főtisztelendő Horváth Ákos atya érkezésével, ő egy fiatal, nagyon lelkes, nagyon ambiciózus, csupa szív, ember és pap, teljesen megújult a kegyhe is. És ez nagy öröm mindannyiunk számára, nem csak a doroszlói atyére, láttam most is voltak már itt környékbeliek is.
3: A megújult kegyszobor hazatérése, az új feszület megáldása és a Szentkútra érkező zarándokok sokasága egyaránt azt mutatja, a doroszlói kegyhely múltja ma is élő része a közösség jelenének.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kis Radonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusíty utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ajánló következik.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Amiről a hírek szólnak,
1: amiről ön is beszél.
0: Tájékoztatás.
1: Az alap, ami összeköt minket.
0: Itt a 107,1-en.
2: Mi pedig a folytatásban Ludasra kapcsolunk telefonon, ahova várják az érdeklődőket, a környékbelieket ma este, mert hogy robog tovább a Tanya Színház, volt egy egyhetes szünet, tegnap Kelebián lépett fel a társulat, ma pedig Ludasra érkeznek meg. És itt van velünk a vonal túlsó végén Kovács Gábor, az egyik szervező. Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatóink nevében is.
3: Szép napot kívánok, én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, és nagy öröm számunkra az, hogy hát ismét Ludasra költözik a Tanya Színház.
2: Igaz,
3: hogy csak egy napra, de nagyon-nagyon nagy örömmel tölt el bennünket, és nagyon bízunk benne, hogy sok érdeklődője lesz a Tanya Színháznak ma este itt Ludason.
2: Ott vannak-e már a fiatalok, vagy mennyivel előbb érkeznek meg, és mennyire lesznek ők hangosak? Éle még a szokás a településen, hogy ők maguk hívogatják az embereket az esti előadásra, vagy azért ez már nincs annyira a gyakorlatban?
3: Az igazság, hogy a szervezőkkel nem igazán tudtuk ezeket a dolgokat leegyeztetni, amikor ők is úgy, mint egy említetted, kis szabadságon voltak, és hát örvendünk annak, hogy végül is a tegnap este, illetve ma reggel folyamán a fontosabb dolgokat sikerült leegyeztetnünk. Nagyon bízunk benne, hogy a bicikliket nem hagyták otthon, hogyha esetleg mégis, azért örülök annak, hogy legalábbis a Pannon Rádió hallgatóihoz eljut az információ, hogy ma este ugye 21 órakor itt a Koszlányi házba nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és nagyon bízok abba, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk. Nagyon várjuk az esőt itt faluhelyen, de hát bízunk benne, hogy egy kicsit úgy mondjam eltolódik, mert vannak előrejelzések, ami szerint esni fog. Illetve tehát rossz idő lesz az éjszaka folyamán. Reméljük elkerül bennünket.
2: Egyébként szabadtéri előadást terveznek, azért gondolom.
3: Uh-huh.
2: Ott a Kosztolányi háznál.
3: Így van. A Kosztolányi ház hátsó udvarába lesz az előadás, a nagy fa alatt, és hát igyekeztünk a körülményeket kialakítani. Gondolok arra, hogy aki lelátogat hozzánk, hideg itallal tudjuk, hideg vízzel tudjuk várni az érdeklődőket, illetve egy kis eszkaviz, hamburger sütögetésre is módot találunk, tehát éhen nem kell, hogy hazamenjen senki, bízunk abba, hogy sokan kijönnek és élnek a lehetőséggel.
2: Nagyon fontos ilyenkor, hogy a szervezők mindig készülnek azzal, hogy ülőhelyet biztosítsanak az érdeklődőknek, de azért akik rendszeresen látogatnak előadásokat a Tanya Színház során, azok tudják, hogy jó, hogyha készülnek, a nézők maguk is, ülőalkalmatosságot, aki tud, azért vigyen magával.
3: Ez pontosan így van, mi igyekszünk a rendelkezésre álló eszközöket, tehát padokat, minél nagyobb számba, székeket minél nagyobb számba biztosítani, de biztos, ami biztos, én arra kérem az ide látogatókat, hogyha van egy kis speciális székük, vagy kis sámli a nagymamától, akkor azt tessék magukkal hozni, az a biztos, de azért igyekezni fogunk tehát kiszolgálni mindezeket az embereket, akik nem hoznak, vagy nem tudnak magukkal hozni ülőalkalmatosságot. Hát bízunk abban, hogy több százan ide látogatnak, és hát a terep adott, bízunk benne, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, és hát nagyon lényeges az, hogy nagyon hosszú idő óta ismét Ludasra került, illetve látogat a Tanya Színház. Nagyon lényegesnek tartsuk azt, hogy ebben a régióban Ludas hadjárás, Királyhalom, mondjuk Palics is legyen jelen a Tanya Színház. Jó dolog, tartalmas dolog, és ez egy nagyon szép szokás. Reméljük, hogy sok éven keresztül még ezt tudjuk tartani.
2: Arról esetleg volt-e szó, hogyha mégis az időjárás nem kedvez, akkor elmarad-e a bemutató, az előadás, vagy pedig valahol meg tudják szervezni benti térben?
3: Egyedül annyit tudtunk vasárnapi szentmise után az atyával egyeztetni, hogy ő áldást kér a rendezvényre, és hát mi a többi a Jóistenre bízunk. De az igazság, hogy nem tudunk hirtelen erre a dologra mit mondani. Én nagyon bízok benne, hogy minden úgy alakul, ahogy mi terveztük, és az előadást meg tudják tartani, mi pedig lenn nagyon sok szeretettel várunk, és odafigyeléssel minden kedves ide látogatót a Kosztolányi házhoz.
2: Azt azért még mondjuk el, hogy a társulat Vörösmarty Mihály klasszikus művét, a Csongor és Tündét vitte színre. az idei esztendőben. Igen. Ezt láthatja a közönség tehát 21 órától Ludason, aztán 18-án Bácskosút falván, 19-én Bács Gyula falván, és az utolsó előadás pedig augusztus 20-án lesz, a brazíliai előadással zárul a turné. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és hogy felhívtuk a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóinak figyelmét a ludasi programra. Kovács Gábort hallották, szervezőt. Még egyszer köszönöm, és sok-sok érdeklődőt kívánunk Önöknek.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: Nos, kedves hallgatóink, mi pedig folytatjuk a műsort, ahogy az lenni szokott hétfő lévén, a 11 órai hírösszefoglaló után érkezik a stúdióba kollégám Tóth Tibor aktuális hétvégi sportösszefoglalóval, és a hétvégi események közül kiemel majd egyet természetesen, illetve ezt követően déli híradó, fél egykor pedig várom Önöket vissza az aktuális árfolyam információkkal, a Pannon Televízió műsorismertetőjével, és Ludas mellett még egy településre invitáljuk majd a hallgatókat. Délután Magyar Kanizsa kerül a középpontba, mert hogy várják az érdeklődőket augusztus végén a Magyar Kanizsai vadásznapokra, amit a Tiszaparton szerveznek meg. Mi pedig ismertetjük majd a programot, szervező lesz ebben a segítségünkre. Tartsanak velünk addig is, jó vételt és jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz. Szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.

0: készítményekre vonatkozik, a lakosság támogatását célzó intézkedés csomag részeként összesen 16 véralvadásgátló gyógyszer ára csökken. Ezek a készítmények egyebek mellett a stroke kialakulásának megelőzését szolgálják. Áruk eddig 1700 és 6000 dinár között mozgott, hétfőtől azonban 600 és 1100 dinár közötti összegbe kerülnek. Olcsóbbá válnak a szívelégtelenség kezelésére szolgáló készítmények is, ezekért eddig 2500-4500 dinár közötti összeget kellett fizetni, áruk most legalább 50%-kal csökken, az állam 3,7 milliárd dinárt, mintegy 32 millió eurót különített el az intézkedésre. Folytatódik a lángok elleni harc, Szerbiában jelenleg 40 szabadtéri tűz van, amelyek közül a hatóságok szerint valamennyit lokalizáltak vagy eloltottak. Ezek közül azonban a Deliblati homokpusztán és a Krajevo melletti Stolovi hegységben továbbra is aktívak a lángok. A Deliblati homokpusztán a szél nehezíti az oltást, ahol több mint 3000 hektáron főként alacsony növényzet és fű ég. A tűzoltók a Krajevo melletti Stolovi hegységben is teljes kapacitással dolgoznak. Jó hír, hogy a kragujevácsi Šumarice városrészben keletkezett tüzet sikerült eloltani. Újabb lehetőség a kísérettségire azoknak a nyolcadikosoknak, akik júniusban nem vizsgáztak. A pótlóvizsgák ma kezdődtek anyanyelvből, holnap matematika, szerdán pedig a választott tantár tesztje következik. A vizsgák minden nap 9 és 11 óra között zajlanak, az előzetes eredmények csütörtök reggelre várhatóak, a végleges pontszámokat pedig aznap este teszik közzé. A középiskolák harmadik beiratkozási köre augusztus 24-én és 25-én lesz. Megkezdődött a lengyel buszbaleset áldozatainak azonosítása Miskolcon, akár két hetet is várhatnak a hozzátartozók. Az M3-as autópályán történt balesetben 12 ember vesztette életét szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A hozzátartozók továbbra is próbálnak információkat szerezni szeretteikről, ugyanis sokuk még mindig nem tudja, mi történt szeretteivel. A holttestek kiadására pedig egyes esetekben akár két hetet is várni kell. A balesetben 47-en sérültek meg, őket több magyarországi kórházban ápolják, a lengyel hatóságok pedig vizsgálják, hogy a sérültek közül kiket lehet hazaszállítani. Az M3-as autópályán történt tragédia pontos okát továbbra is vizsgálják, az első információk szerint a sofőr elaludhatott, amikor Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, napközben még meleg időre számíthatunk, estére azonban egy hideg front érkezik helyenként csapadékkal, a hőmérséklet csúcsértéke 34 fok körül alakul.
2: Hírműsorok óránként.
3: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
2: SMR. Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
5: Reklámot hallottak.

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ha hétfő, akkor Küzdőtér a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A keverőpult mögött Váradi Valentin, a mikrofon mögött pedig Tóth Tibor. Mi leszünk önökkel majdnem 12 óráig. Műsorunk első részében beszámolunk a szombaton 40. alkalommal megtartott Szabadka Kupa elnevezésű nemzetközi súlyemelőversenyről, majd ismertetjük a legfrissebb sporthíreket. Szombaton 8 ország, Magyarország, Románia, Horvátország, Szlovénia, Málta, Lettország, Litvánia és Szerbia 28 súlyemelőinek részvételével 40. alkalommal tartották meg a Szabadka Kupa elnevezésű nemzetközi súlyemelőversenyt. A részletekről a verseny előtt Rozsnyik Ervint, a Spartacus vezetőedzőjét kérdeztem.
2: Hány csapat jött ma itt össze, hány országból, is mennyire rangos ez a mostani mezőny? Ugye évről évre rangos a mezőny, most mennyire rangos?
3: Jelen pillanatban 12 csapat vesz részt, 8 országból, Magyarország, Románia, Szerbiából ugye 4 csapat, Horvátország, Szlovénia, illetve messzebbről jöttek még Málta, Lettország és Litvániából érkeztek versenyzők. Színvonalas a verseny, hiszen ez most az első olyan verseny, ahol olyan nemzetközi verseny Szerbiában bekerült az Európai Szövetség naptárába, ugye a kiemelt versenyek közért, ez nekünk nagyon fontos lépés volt, ez annyiban segít nekünk, hogy most nagyon sok külföldi válogatott tud érkezni, hiszen az ő nemzeti federációjuk le tudja fedni a költségeiket, mert ez egy kiemelt verseny, tehát innen már nem kell önköltségen utazniuk, és ezzel ugye tudjuk bővíteni. Sajnos, hogy sok lemondás lett az utolsó pillanatban, mert 10 nap múlva kezdődik Pristinában, Koszovón az ifjúsági Európa-bajnokság, és nagyon sokan már utaznak és oda készülnek. Sajnos ez, mivel az Európa-bajnokság el lett halasztva, így kicsit megzavarta a dátumokat, ez miatt én sajnálom, hogy talán valakik nem tudtak eljönni, például Szlovákiába, Ausztriába és Németországba vártunk még embereket, de mindemellett egy színvonalas versenyre számítok.
2: Neveket lehet említeni valaki, olyan is súlyemelőket, akiket ismer a közvélemény, akik ismertebbek a közvélemény előtt?
3: Hát mindenféleképp a hazajövők közül meg kell említenem Bencsik Masa Balást, akinek ez a fő próbája a mediterrán játékokra, hiszen 2 hét múlva utazik, és Radmila Zágoracot is, ő is a mediterrán játékokra utazik. A külföldiek közül Ivan Novko, a horvátok közül egy nagyon színvonalas versenyző, ő a felnőtt világbajnokságra készül, Kínában lesz ott, ő is ma emelni fog. Dominik Csertov Szlovéniából, aki szlovén klubnak emel, viszont Ausztriát fogja képviselni a világbajnokságon, úgyhogy vannak színvonalas nevek, úgy itt van Márkus Erzsébet, a Sydney Jézus TMS edző, egy nagyon nagy név a mi sportágunkban, és sok fiatal tehetség is van, és most van női verseny is, és itt a női verseny majd meg fog jelentkezni fog Ena Baráti, illetve Ivan Unabakit, ők szerb versenyzők, ők nagyon tehetséges kislányok, úgyhogy én koordinálom a munkájukat az ifjúsági válogatottban, és tőlük olyan elég nagy eredményt várunk a közeljövőben.
2: A Spartacusból mennyien fognak emelni, és tőlük mit vársz?
3: Spartacusból 4 ember emel, először is a fiataloknál Harold Hauk, akitől úgy gondolom, hogy ma, ha jó napja lesz, akkor meg tudja dönteni az ifjúsági országos csúcsot. Nagyon jó formában volt, Svájcban voltunk edzőtáborban, majd Zomborban volt edzőtáborban, majd Karatáson az állami központban készültünk, ugye az egész nyárt végigedzette, és nagyon szépen fejlődik. Szaulit Alexander, ugye őnek is ez a főpróbája lesz, Bencsiktől mindenféleképp egyéni csúcsokat és országos csúcsokat várok, így most a mediterrán előtt, illetve még Siak Mihajló fog föllépni, aki szakításban nagyon közel lesz az újonnan megállapított csúcsnormákhoz, hiszen meg kell említenem, hogy augusztus 1-én megváltoztak a súlycsoportok, és új normák vannak az országos csúcsokra, hiszen megindult a kvalifikáció a Los Angeles olimpiára, és mivel hogy a súlyemelő sportág egy súlycsoporta többet kapott, mint az előző olimpián, ez egy hatalmas sportsiker a sportágunknak, ezért új súlycsoportokat hoztak részt, beosztják ezt a súlycsoportokat, és ezért új normák vannak az országos csúcsokra is.
2: Ez a 2026-os év, ez milyen a Spartacus számára? Milyen sikereket értetek el ebben az évben?
3: A 2026-os év az specifikus, sokkal többet vagyunk fókuszálva a külföldre, a külföldi megmérettetésekre, mint belföldre. Belföldre nagy előnnyel indultunk az első fordulóban, és most nem annyira fókuszálunk arra, mert úgy gondoljuk, hogy ez az előny ez elég lesz, viszont nem tudjuk az erőnket mindenhol ugye maximálisan kihozni, csak teljes mértékben külföldre fókuszálunk. Bencsik a mediterrán játékokra, illetve Bencsik még utazik októberben Albániába az Euróbajnokságra, Szaulit Alexander decemberben a Balkán bajnokságra, Ivan Ördög több mint valószínű a Balkán bajnokságra decemberben. Úgyhogy tagja, a férfi válogatottnak hát egy ember kivételével mind a Spartacus versenyzői, és komolyan fogják képviselni az országot ezeken a nagy versenyek, illetve jó magam is a Seychelles-szigetekre utazok október 20-án, azt is meg kell említenem, kaptam egy új lehetőséget a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól, én leszek a Seychelles-szigeteknek az új szövetségi kapitánya, úgyhogy utazok oda 20 napra, ott meg kell indítani a munkát, majd itthon leszek a csapatommal utána, és februárban megyek ellenőrizni a munkájukat, közben online követem, hogy hogyan edzenek. Február újra 20 napra edzőtáborba, és onnan kell vezessem a Seychelles-szigetek válogatottját majd az Afrika játékokra.
2: Hogy érintett a felkérésed a Seychelles-szigetek? Nem minden nap hallunk róla.
3: Hát meglepődtem, viszont nagyon sokat dolgozok a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnek, különböző tanulmányokat a fiatalok munkájáról, illetve ugye, hogy volt már tapasztalatom Malaviban és Nepálban is azelőtt, úgyhogy hát igazából örültem neki, hiszen egy gyönyörű hely, tehát azért ki az, aki nem akar menni a Seychelles-szigetekre. És van komoly tradíciójuk van a súlyemelésben, hiszen 16-ban volt olimpikonjuk, és előtte 2008-ban Pekingben is volt olimpikonjuk, úgyhogy nekik elég sikeres a sportág, viszont ott egy időben sok volt a probléma, tehát a sérülésekkel, illetve volt doping probléma is 2008 körül, és akkor az a szövetség megszűnt, és azóta nem tudták újraépíteni, és ez a cél, ezért küldenek oda, hogy tudományos alapon, tehát hogy normális tudományos alapon, modern rendszerekkel újraépítsük a súlyemelést.
2: És láttuk a közösségi oldalakon, Svájcban is jártatok egy edzőtábor, továbbképzés, mi is volt ott pontosan?
3: Igen, ez az Európai Súlyemelő Szövetség szervez edzőtábort, én már harmadik alkalom az Európa összes országa igazából részt vehet. Mi, mint Szerbia, először vettünk ott részt. Ez egy ifjúsági tábor, tehát csak 17 évnél fiatalabb versenyzők, illetve szakemberek jönnek össze. 20 edző volt jelen Európa szerte, köztük jó magam is, és Szerbiából ugye Herold Hauk és Ena Baráty vettek részt ugye az edzőtábor. Nagyon-nagyon hasznos volt. Ott Gonario Corbo, az olasz válogatott vezetőedzője irányította, illetve Edwards Andruskevics, a lett válogatott edzője irányította a munkánkat. Kettőjükről azt kell tudni, hogy ők ilyen szupersztár edzők a mi sportágunkban, tehát hatalmas nevek. Mondjuk mind a kettőknek olimpiai érmesei voltak az utolsó olimpián és az előző, tehát itt nem olimpikon, itt olimpiai érmesekről beszélünk, tehát az Európának a legmagasabb színvonal. Hát én jól magam fiatal edzőként rengeteget tanultam, főleg Gonario Corbótól, az olasz edzőtől, mai napig kapcsolatban vagyok vele, és nagyon jó közreműködés, és tervezünk most egy ilyen online közös edzést szervezni szeptember közepén, ahol az olasz válogatott, illetve a Spartacus súlyemelőklub edzene együtt, hiszen köztünk van a jó közös együttműködés, és gondolom, hogy ez nagyon hasznos, ugye mint edzők is tovább tudjuk fejlődni, és a versenyzők is hát nagyon sokat tanultak ott a többi versenyzőtől.
2: Tehát akkor az edzések így online megoldhatók súlyemelésben?
3: Hát igen, ez igazából ilyen szimbolikus, ez inkább szakmai tapasztalatcsere, hiszen onnan az ő edzője rálát valamennyit a mi versenyt tud adni, korrekciót tudok adni abból, amit mi tudunk, mert mi azért főleg ilyen kelet-európai stílusban edzünk, még ők nyugat-európai, elég nagy a filozófia különbség az edzések között, viszont nagyon sokat tanulunk egymástól, és ez a tapasztalatcsere, ez nagyon hasznos a szakembereknek és a fiataloknak is. Ugye annak van egy súlya, hogyha egy ilyen színvonalú edző mond egy valamilyen, tehát egy Gonario, hogyha mond egy valami tanácsot egy Heroldnak, neki ez hatalmas jelent motivációnak is, hiszen egy olimpiai érmes edzőről van szó, tehát egy akkora név, hogy már ez nagyon motiválni tudja a fiatal versenyzőt.
2: Tömegesedik a klub, vannak új fiatal versenyzők is?
3: Azt kell mondjam, hogy kicsit kevesebben vagyunk, mint tavaly. Tavaly elértük a 100 versenyt, most visszaestünk egy olyan 80-ra, sok fiatal abba hagyta, de sokkal jobban is fókuszáltunk a tehetségekre most, illetve ezekre a külföldi versenyekre. De úgy gondolom, hogy most, mikor elkezdjük az iskola szeptemberre, mi mindig toborzunk, hogy újra meg fog lendülni, és gondolom, hogy újra olyan 100 tag körül leszünk, majd onnan ugye, akik tehetségesebb, meg aki úgy érzi, hogy ez az ő útja, az remélem, hogy megmarad.
2: Grúziában rendezték az Európa-bajnokságot, volt-e szerbiai versenyzőként, és te hogy láttad, merre halad az európai súlyemelés?
3: Grúziában volt az Európa-bajnokság, volt szerverseny, sajnos ez a mi válogatunknak az egyik legrosszabb szereplése volt. Valami nem jól jött össze ott a formaidézítésben, tényleg most utólag könnyű okosnak lenni, hogy mi volt a hiba. Nem is akarok beleszólni, tehát gondolom, hogy jól végezték a dolgokat a felnőttek. Egyszerűen nem jött ki az a nap, de az európai súlyemelés az hatalmasat fejlődik. Ennek a legjobb példája a létszám növekedés az Európa-bajnokságra, főleg a fiataloknál. Tehát mindig növekedik a létszám évről évre, és főleg a lányoknál. A lányoknak a száma a fiataloknál több mint megkétszeröződött az elmúlt 5 évben. És például most a kínai világbajnokságon több mint 2000 versenyző nevezett. Például a 95 kilós súlycsoportban, a férfiaknál 117 versenyző van egy súlycsoportban. Tehát ezek akkora számok, hogy ez itt mi ugye kis sportrendszer vagyunk, a súlyemelő sportág ez relatív kicsi, ezek nekünk elképzelhetetlen hatalmas számok.
2: Szerbia ki fogja majd képviselni Kínába a világbajnokságon?
3: Radmila Zágorat fogja képviselni, mint egyetlen versenyző. Az 53 kilós súlycsoportban, ami nem az ő súlycsoportja, úgyhogy ez hatalmas kihívás lesz, hiszen ő 49-ben versenyzik, viszont a 49 nem olimpiai sport súlycsoport, úgyhogy Radmila muszáj, hogy bele tömegeljen, hogy belehízzon az 53 kilóba, ahol sokkal erősebbek, és itt brutálisan erősek az ázsiai lányok, hiszen ők alacsonyak, nagyon sok izomtömeg van rajtuk, 53 kilós a Radmila magas és soványka, ő gyors és technikus, de nagyon nehéz lesz megverni az ázsiaiakat. Cél, hogy kijusson az olimpiára, az olimpiai bizottság támogatja őt, illetve kapott autót a Toyotától is most mind, hogy használja az olimpiáig, úgyhogy tényleg megbecsülnek minket, viszont nagyon-nagyon erős lesz a mezőny, és most csökkentették, ugye megnövelték a súlycsoportoknak a számát, de ezt csökkentették az adott súlycsoportban lévő emberek számát, úgyhogy ha direkt akar valaki kvalifikálni, a világ legjobb nyolcjába kell belejutni, és ez szörnyen nehéz lesz.
2: Kik támogatták a 40. szabadkakupát?
3: Igen, ez nagyon fontos, ugye a Szerb Súlyemlőszövetség és Szabadka város a fő támogatóink mindenféleképpen, de meg kell említenem a Pánsport cégét, Kurai Gézának a cégét, évek óta támogat minket, és idén több mint 60 ezer dinár értékű tápkiegészítő küldött, ami hatalmas összeg, és szívfogjuk osztani a legjobb versenyzők között. Ugye ezek ilyen proteinek, ilyen energiaitalok, ilyen rehidratáló italok, nagyon fontosak ugye a versenyzők, főleg ilyen melegben, és nagyon szépen köszönjük ezúttal is Kurai Gézának, és a Szerb Súlyemlőszövetség, illetve a Vajdasági Súlyemlőszövetség is betámogatott, ugye ők a bírókat támogatják, úgyhogy mink az ő támogatások nélkül nem tudnánk realizálni így már 40 éve a Szabadkakupát.

0: A nők versenyét a szerb válogatott tagja, a Bácsi Herkules versenyzője Radmila Zagorász nyerte, a második helyen a zágrábi Metalász tagja Matea Barbalich végzett, a harmadik helyet pedig a szombathelyi haladás VSS súlyemelője Boros Viktória szerezte meg. Az eredmény hirdetés után Boros Viktória következőket nyilatkozta. Hogy ment ma az emelés, milyen tervekkel érkeztél ide is, és milyen volt ez a verseny belülről?
1: Hát ennek az emelésnek nem örülök egyelőre, mert ez egy fontos felkészülés volt a világbajnokságra, ez a megálló, viszont versenyelőtt két héttel egy sérülés miatt nem tudtam úgy készülni, edzeni, ahogy szerettem volna, úgyhogy egy sokkal visszafogottabb eredményt tudtam elérni, mint amit szerettem volna.
0: És a 2026-os évet nézzük, milyen versenyeken vettél részt?
1: Voltam felnőtt Európa-bajnokságon áprilisban Grúziában, otthoni nem kiemelt versenyeken, illetve majd most szeptemberben lesz világbajnokság, amire megyünk, vagy hát terveim szerint, hogy remélem a sérülés nem fog hátráltatni, illetve majd évvégén Magyarországon az országos felnőtt bajnokság.
0: Grúziájában hogy sikerült?
1: Ott 18. helyezett lettem, ott egy egyéni csúcsot tudtam elérni az idejében.
0: És a további tervek, ugye mondtad, hogy van még fontos verseny, ott mik a célok?
1: Hát a világbajnokságon minél ott is remélem, hogy a sérülés rendbe tudok jönni, és minél nagyobb eredményt tudok elérni, ott azért szeretnék az első 10-be bekerülni.
0: Hanyadszor vagy itt Szabadkán?
1: Másodszor.
0: Milyen volt a mezőny, hogy értékeled?
1: Én, amikor először voltam 2022-ben, akkor egyedül indultam lányként, úgyhogy most azért jobb versenyhangulatom volt, hogy többen voltunk, volt kivel versenyezni. Szerintem nagyon jó verseny volt.
0: Mióta emel súlyokat, mióta foglalkozol súlyemeléssel?
1: 2013 óta emelek.
0: És hogy jött az életed pont a súlyemelés, hogy a szombathelyen rengeteg sporták közül lehet választani?
1: Volt az iskolával egy sportágválasztó, amire elmentünk akkor az általános iskolával, és akkor ott találkoztam az edzőmmel, Márkus Erzsébettel, és akkor ő mondta, hogy jó a testalkatom, hogy próbáljam ki a súlyemelést, aztán igazából tetszett, és hamar jöttek az eredmények, úgyhogy úgy érzem, hogy megtaláltam a sportomat.
0: Magyarországon erős a konkurencia a súlycsoportodban?
1: Van egy hölgy, Mityko Veronika, nagyon jó szinten van, olimpiai kerettag.
0: A haladás VSS szakosztály vezetője Márkus Erzsébet, aki a 2000-es Sydney olimpián ezüstérmes volt, emellett Európa és világbajnoki címet is szerzett gazdag pályafutása során. Őt is megszólaltattam. Erzsébet, az első kérdésem az lenne, hogy hányan érkeztek ide Szombathelyről Szabadkára, és hogy van megelégedve a versenyzőknek a teljesítményével?
2: Három versenyzővel érkeztem, három női versenyzővel, úgyhogy egy erős magot alkottunk itt ebbe az első versenyen. Elégedett vagyok a teljesítményükkel. Egy felkészülési állomáson vagyunk túl, ugyanis ez egy nagyon-nagyon jó versenylehetőség, versenyzési lehetőség volt a lányoknak, ugyanis ők egyetemisták, és Dohában kerül szeptemberben megrendezésre az egyetemi világbajnokság, arra készülünk, úgyhogy nagyon örültünk neki, amikor meghívást kaptunk erre a versenyre. Nagyon elégedett vagyok, én már 5. alkalommal jön vissza a haladás VSR-re a megrendezésre, és ugye viszont is mindig szeretettel várjuk a szabadkai versenyzőinket, versenyzőket.
0: Mennyien vannak a haladás súlyemelőklubban Szombathelyen? Tudjuk, hogy Szombathelyen a Dobóese, haladás foci csapat, és a Falko a legismertebb csapatok. Ugye a súlyemelés milyen helyet foglal el a városban?
2: Előkelő helyet foglal el, ugyanis hát jó magam is olimpiai ezüstérmes vagyok, és hát nagyon-nagyon jó műhelyt vehettem át, ugye a Tóth Géza bácsi, Antalovics Ferenc munkásságából. Versenyzői létszámmal jól vagyunk ellátva, kb. 70 fő üzi nálunk a sportot a súlyemelő szakosztályunkban. Ebből olyan 45 igazolt versenyző van, akik rendszeresen megmérettetik magukat hivatalos súlyemelő versenyen.
0: Milyen versenyek várnak még önökre? Ugye említett a dohai verseny, de azon kívül milyen versenyek várnak még a versenyzőkre ebben az évben?
2: Egy nagyon impozáns termünk van, úgyhogy rengeteg versenyt szervezek, és október 3-án, 4-én szervezzük a serdülős ifjúsági országos bajnokságot, ami Szombathelyen hát nálunk haladás VSR-ben kerül megrendezésre.
0: Tehát akkor világbajnoki aranyérem, olimpiai ezüstérem és ugye Európa-bajnoki aranyérem is gazdagítja a pályafutását. Mire emlékszik vissza legszívesebben?
2: Hát természetesen az olimpiai ezüstéremre, de ugye nagyon nagy verseny volt itt a 99-ben, Athénban a kvalifikációs világbajnokság, ott szakításban aranyérmet sikerült nyernem, és összetettem bronzérem. Ez egy nagyon-nagyon jó jel volt nekem, ugye mindenféleképpen a felkészülés, illetve a kvalifikáció szempontjából az, hogy én részt vehessek Sydneyben az olimpián. Úgyhogy ezt a két versenyt biztosan kiemelném, talán meg a legelsőt, ahol ugye területi minősítő versenyen egy aranyérem tökéletes.
0: És ugye vannak most is tehetségek a magyar női súlyemelésben.
2: Igen, igen, a szakosztályvezetője vagyok a Ladás VS-ének, most már talán 9 éve is van ennek, és folyamatosan toborzunk, neveljük a gyerekeket, minden korosztályban vannak versenyzőink, tényleg egy nagyon nagy létszámú, illetve korosztályú versenyzőket ölel át ez a szakosztály. Mindig ügyekszünk arra, hogy tényleg jöjjenek a fiatalok, és legyen nekik versenyzési lehetőség.
0: A férfiak versenyét a litván Lukasz Kordusas nyerte, a második helyen a szlovén Dominik Cserkov, a harmadikon pedig a lettországi Maximus Vasilonoks végzett. Csapatban a bácsi Herkulis végzett az első helyen, a szabadkai Spartacus és az ágrábi Metalac előtt. A csapatban ezüstérmes Bencsik Masa Balást még a verseny előtt szólaltattam meg. Bencsik Masa Balázsra beszélgetünk itt a 40. Szabadka kupán, még a verseny előtt vagyunk. Balázs, hogyan készült el a mai verseny, és mik az elvárások?
3: Régen kezdtük el a felkészülést erre a mai versenyre. Egészen jól zajlott maga a felkészülés folyamata, és remélem, hogy sikerül ma elérnem a céljaimat, és megemelni a kívánt súlyt, ami egy 130 kg lenne szakításban, és 160 kg lökésben, ez lenne a fő cél a mai napra.
0: De zajlik már a szezon, foglaljuk össze az eddigi szezon eddigi részében, neked milyen eredményeid voltak, és hogy sikerült eddig ez a szezon?
3: Hát évelején sikerült végre hosszú idő után egy kis testsúlyt szereznem magamra pluszban, szóval meghíztam nagyjából egy, hát közel 8 kilót nagyjából szerintem, és sikerült ezáltal az eredményemet is növelni jócskán. Azt hiszem, hogy a tavaly évben ilyen 257-8 kilogrammos összetettem volt maximum. Az idei junior országosan azt hiszem, ami tavasszal volt, sikerült emelnem 128-155-öt, ami 283 kilogramm totál, szóval elégedett voltam ezzel az eredménnyel, hogy így sikerült kicsit felpumpálni a totálomat. Hát és remélem, hogy ma ugye sikerül még ráadni. Most kezdődik majd a versenyszezon. Még nem kezdődött el, hanem majd ősztől valószínűleg. Ősszel lesz az országos, valamint most hónap végén utazok a mediterrán játékokra. És hát igen, megkezdjük a szezont.
0: Ott a mediterrán játékokon mik az elvárások, ott mire lehet számítani, milyen lesz a mezőny?
3: Hát még nem raktak ki nevezési listát, startlistát, szóval nem tudom, hogy mire számíthatok. Visszanéztem az előző években, elég erős volt a mezőny. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz idén, és hát remélem, hogy sikerül, hát nem az utolsó között lenni, de meglátjuk, hogy sikerül, hogyha ott leszünk, meg valamint már, hogyha kijönnek a nevezési listák, akkor meglátjuk, hogy állok. Reméljük, hogy jó lesz.
0: Szintén a Spartacus versenyzője Hauk Herold következik.
4: Herold, te is már emelni fogsz itt a Szabadka kupán, ha jól tudom. Mik a mai célok, elképzelések, elvárások?
5: A célom az, hogy az országos csúcsot az új kategóriákban, hogy megdöntsem. A 82 kilót és a 100 kilóra pályázom. Remélem, hogy sikerülni is fog.
0: Beszéljünk arról, hogy ebben az idei 2026-os évben neked milyen eredményeid vannak, milyen versenyeid voltak, hogy sikerültek ezek a versenyek. Foglaljuk így röviden össze.
5: Hát voltam a Svájcban, az Európa táborban. Nem volt annyira nehéz, de igazából ott sokat készültünk eléggé a gondolom az országos versenyre, mert ugye az Európa-bajnokság sajnos el lett halasztva. Most az országosra készülünk, ugye.
0: Országosod mikor lesz számotokra?
5: November körül, pontosan nem tudom.
0: És ott te melyik súlycsoportban fogsz majd indulni?
5: Lehetséges, hogy a 65 kilós kategóriában. Én abba szeretnék.
0: Akkor ez a legnagyobb célod, de az idén ugye ez a verseny lesz a legnagyobb verseny, azt lehet mondani.
5: Igen.
0: És mondtad, hogy az EB-t elhalasztották, hogy mikor lesz megrendezve, lehet ezt tudni?
5: Nem tudom, augusztus végén lett volna, augusztus 25 körül, nem tudom pontosan.
0: És milyen mezőny lesz itt most a Szabadka kupán, erről mit tudsz, milyen konkurenseid, ellenfeleid lesznek neked?
5: Ellenfeleim annyira nem lesznek, mert ugye nagyobb szeniorok lesznek, tudom, a litvánok, a lettek, máltaiak, ő ellenük ugye, hát őszintén semmi esélyem nincsen, szóval csak így eljöttem versenyezni.
4: Az ellenfel a súly lesz, a súlyok lesznek, azt lehet mondani?
5: A súlyok lesznek.
0: Végül, de nem utolsó sorban Ördög Iván következik, aki ezúttal nem versenyzett a Szabadka kupán.
4: Ördög Ivánnal beszélgetünk itt a Szabadka kupa előtt. Iván, foglaljuk össze, hogy neked ez a 2026-os év eddig milyen, eddig hogy sikerült?
6: Eddig én egy jó évnek tenném. Idén úgy a cél az, hogy kevesebbet lépjünk fel versenyeken, és inkább csak edzésben alapozás, jobb alapot csinálni a következő pár évre, mert még elsőéves junior vagyok, tehát van még ebben a korcsoportban még 2 évem, és még korai lenne. Most például lehet volna lehetőség idén is junior Európa bajnokságra menni, de személy szerint én sem akartam, mert egyszerűen túl nagy a konkurencia. Nagyok az eredmények még, és kell még egy kis idő, hogy én is felérjek. De jövő év az mindenféleképpen több verseny, több versenyzés, ez az ideje, ez ilyen lazább, mondhatni verseny szempontból, de attól még ugyanannyit edzek, ugyanannyit készülök.
4: Volt idén verseny azért hazai porondon?
6: Volt a junior vajdasági bajnokság Zomborban, ott első lettem. Azon kívül meg most is éppen nagy alapozásban vagyunk, tehát most jó ideig nem lesz, nem fog fellépni, meg voltak is pár sérüléseim, térdem, abban még mindig próbálok visszajönni, de rendesen jön az erő, rendesen jövök vissza ezekből a hátralépésekből, szóval az év végére ottan már szerintem fel is fogok lépni, lesz is jobb eredmény, rekordok, saját és országos is.
4: Mondtad, hogy első éves junior vagy, ugye? Seldrúgtől jöttél át. Azért ez az átmenet, ez elég nagy?
6: Igen. Nagyobb átmenet ez, mint például U15-ből U17-be, mivel ott például 2 év van hozzáigazodni. Igazából 1 év hozzáigazodni, meg 1 év úgy utolsó évesként. Itt meg fura, mert 1 év átigazodni, meg még van 2, de abból a 2-ből is még egy igazából ráigazodni, de nagyon nagyok is a eredményekben a különbségek, szóval nagyon nagy az ugrás.
4: Mondtad, hogy jövőre akkor már komolyabb versenyeken is fellépsz, azt lehet-e már tudni elő, hogy jövőre milyen nemzetközi versenyek várnak rád a junior korosztályban?
6: Hát ez nagyjából eredménytől is függ, meg attól is, hogy hogy megy az edzés, hogy mennek a felkészülések, de nem kizárt egy Európa-bajnokság. Ez mellett még szoktak jönni így az év közben ilyen kupák, openek, stb., amiken fel lehet lépni. Szóval ez így évközben szokott kiderülni, nem így előre.
4: És ma nem fogsz emelni, ugye?
6: Nem, ma nem.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: 11 óra 44 perc a pontos idő, kedves hallgatóink, sporthírek következnek. Világos Adrianna bronzérmet nyert a tegnap este véget ért birminghami atlétikai Európa bajnokságon. A kishegyesi gerelyhajító második sorozatban elért 60 méter 93 cm-es dobásával szerezte meg a bronzérmet. Az EB-t a horvát Sara Kolák nyerte 62 méter 43 cm-es dobással, a második helyen pedig a német Julia Ulbricht végzett 61 méter 53 cm-vel. Világos Adrianna sorozatban a harmadik EB-n állhatott fel a dobogóra, hiszen 2022-ben Münchenben és 2024-ben Rómában is ezüstérmet nyert. A magyarországi atléták két érmet nyertek, Halász Bence kalapácsvetésben Európa-bajnoki címet szerzett, Vindics Tóth Lili Anna pedig maratonfutásban ezüstérmet nyert. A szabadkai Barna Andrej az ukrán Nikita Szeremet mögött ezüstérmet nyert 50 gyorson a Párizsban tegnap zárult úszó Európa-bajnokságon. Barna szerezte az egyetlen szerbia érmet az EB-n. A magyarországi úszók alaposan kitettek magukért, és 4 arannyal, 4 ezüsttel is, 2 bronzzal tértek haza a francia fővárosból. A dobogó legfelső fokára Kós Hubert állhatott 206 és 200 vegyesen, Milák Kristóf megnyerte a 100 pillangót, és aranyat szerzett a Kós Hubert, az entai származású Szabó Sebastian, német Nándor, Milák Kristóf alkotta 4x100 méteres gyorsváltó is. A második helyen Márton Richard 200 pillangón, Sárkány Zalán 1500 gyorson, Pápai Olivier 400 gyorson, és a Pádár Nikolett Ábrahám Minna Kései Ajna Ugrai Panna összetételű női 4x200 méteres gyorsváltó végzett, míg a dobogó harmadik fokára Milák Kristóf 100 gyorson és Sárkány Zalán 800 gyorson állhatott. A labdarúgó Szuperliga 5. fordulóját játszották a hétvégén, illetve játsszák még ma is. Az eredmények a következők: Szurdulicai Rádnik Sabáci Mácsva 2-1, Csukaricski OFK Beográd 2-0, Zemun Lucsanyi Mladost 0-1, Partizán Kragujevaci Rádnicski szintén 0-1, és IMT Nisi Rádnicski 0-0. A Novi Pazar Vojvodina mérkőzést ma játsszák, míg a Pancsova és Zseleni Csacana Zvezda mérkőzést a belgrádiak nemzetközi kupa kötelezettsége miatt elhalasztották. A ligát a 10 pontos Csukaricski vezeti. A labdarúgó első liga harmadik körében a TSC 3-2-re győzött UB városában a Jedinstvo otthonában, míg a szabadkai Spartakusz hazai pályán váratlan 4-2-es vereséget szenvedett az Imonyi Teleoptik együttesétől. A mezőnyt a 9-9 pontos Szmederevo és Napredák vezetik, a TSC 7 ponttal a harmadik, a Spartakusz 6 ponttal az ötödik helyen áll. A következő fordulóban a TSC a Spartakuszt fogadja, a mérkőzést holnap után, azaz szerdán 21 órától a TSC arénában játsszák. Az alacsonyabb rangfokozatú labdarúgó ligák közül a szabadkai körzeti ligában kezdték el elsőként a bajnoki küzdelmeket. A nyitó fordulóban a következő eredmények születtek: Kelebiszka Suma, Nádaljai Napredák 5-1, Györgyén, Torzsai Budutnaszt 2-1, Tornyos Tavankút 2-2, Csantavér, Adai AFK 1-1, Péter Révei Jedinstvo, Csóka 1-2, Kucorai Iszkra, Szent Tamás 4-2, Szabadkai Bácska 1901, Nyegosjói Proletér 3-2, és Kiskéri Szutyeszka Zenta 4-1. Ennyi volt mára, és erre a hétre a küzdőtér, kedves hallgatóink. Az elmúlt egy órában Váradi Valentin adásvezető, technikus és jómagam Tóth Tibor voltunk önökkel. Mindketten köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, és várjuk önöket természetesen a jövő hétfőn is. Viszont hallásra!
1: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?
2: Reklám következik.
3: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
4: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
5: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: Dél van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő, Lobod Árpád, jönnek a híradó témái. Vajdaságban is megjelent a nyugat-nílusi láz, Szerbiában idén eddig... Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő, Lobod Árpád, jönnek a híradó témái. Vajdaságban is megjelent a nyugat-nílusi láz, Szerbiában idén eddig öt embernél igazolták a fertőzést.

0: Nyugat-nílusi láz. Szerbiában idén eddig 5 embernél igazolták a fertőzést, közülük 3-an a tartományban betegedtek meg. A vírust elsősorban szúnyogok terjesztik, és Európa egyre több országából jelentenek már fertőzéseket. A szakemberek szerint pánikra nincs ok, a szúnyogcsípések elleni védekezésre azonban továbbra is nagy szükség van. Szabó Regina riportja.
1: A nyugat-nílusi láz elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed. A kórokozót a szúnyogok leggyakrabban fertőzött madaraktól veszik fel, majd egy újabb csípéssel továbbadhatják. Emberről emberre hétköznapi érintkezéssel, köhögéssel vagy tüsszentéssel nem terjed. A fertőzés sok esetben észrevétlen marad. A betegek többségénél egyáltalán nem jelentkeznek tünetek. Ha mégis, leggyakrabban láz, fejfájás, fáradtság, izomfájdalom, hányinger vagy kiütések alakulhatnak ki, mondta dr. Bohucki Nebojsa, járványügyi szakorvos.
2: Ha beszélünk nyugat-nílusi vírusról, vagyis lázról, kell mondani, hogy körülbelül 80%-ban ez a fertőzés teljesen tünetmentes. Az alsó határ 50 év. Tehát, ha valaki idősebb, mint 50 év, inkább neki lesznek a tünetek, vagy ha fiatalabb, de van valamilyen betegsége. Mondjuk rá cukorbetegség, vagy valamilyen immunodeficienciája, mondjuk rá a rákbetegsége, vagy valamilyen kezelés közben van, azért ez a fiatalabb személynek is bírnak lenni tünetek.
1: Vajdaságban jelenleg 3 igazolt megbetegedésről számoltak be. A betegek Közép- és Dél-Bánátból származnak, és mindhármuknál a betegség súlyos, az idegrendszert érintő formáját állapították meg. Szerbiában összesen 5 idei esetet tartanak nyilván. Európában ennél jóval nagyobb a fertőzések száma. Augusztus 13-áig 9 európai ország 77 területén összesen 429 fertőzést regisztráltak. A legtöbb eset Olaszországban és Görögországban volt. A fertőzés ritkán súlyos, akár életveszélyes formában is jelentkezhet. Snezana Medić, járványügyi szakorvos, Vajdasági Közegészségügyi Intézet. Az esetek kevesebb, mint 1%-ában, vagyis körülbelül minden 150. fertőzöttnél alakul ki agyvelő vagy agyhártya gyulladás. Ezek a legsúlyosabb esetek, amelyek fejfájással, hányással, álmossággal, megváltozott mentális állapottal, bénulással, epilepsziás rohamokkal és egyéb tünetekkel járhatnak. Ezek kórházi kezelést igényelnek, és sajnos szövődmények, akár halálos kimenetel is előfordulhat. A szakemberek szerint a legfontosabb a szúnyogcsípések megelőzése. Használjunk szúnyogriasztót, viseljünk lehetőleg hosszú ruházatot, szereljünk szúnyoghálót az ablakokra, és szüntessük meg a ház körül a pangóvizet, ahol a szúnyogok szaporodhatnak.
0: Folytatódik a lángok elleni harc Szerbiában, továbbra is a Deliblati homokpusztán és a Stolovi hegységben a legsúlyosabb a helyzet. Szerbiában jelenleg 40 szabadtéri tűz van, amelyek közül a hatóságok szerint valamennyit lokalizálták. Ezek közül azonban a Deliblati homokpusztán és a Krajevo melletti Stolovi hegységben továbbra is aktívak a lángok. A Deliblati homokpusztán a szél nehezíti az oltást, ahol több mint 3000 hektáron főként alacsony növényzet és fű ég. Minden rendelkezésre álló erőt bevetettek a tűz megfékezésére. A tűzoltók a Stolovi hegységben is teljes kapacitással dolgoznak. A Kragujevac és Sumarice városbészben keletkezett tüzet pedig sikerült eloltani. Az előrejelzett eső a nap végén várhatóan megkönnyítheti a tűzoltók munkáját. Az Aleksinac községben található Bovánszko tónál keletkezett tüzet, amelyben mintegy 60 hektáron főként fű és alacsony növényzet égett az erdőn keresztül, szintén sikerült lokalizálni. Vajdaságban idén jelenállás szerint 1290 magyar elsős kezdi meg az általános iskolát, valamivel többen, mint tavaly, ismertette a Szabadkai Magyar Rádióban Varjú Potrebics Tatjana. A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja elmondta, az MNT idén is tanszercsomaggal, illetve a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően iskolatáskával segíti az elsősöket, kiemelve, hogy a felsőbb évfolyamokra járó tanulók is ajándékban részesülnek majd. Emellett folytatódik az iskolabusz program is, amely az elmúlt tanévben 13 önkormányzat területén 168 gyermek számára biztosított utazási lehetőséget. A tanszercsomagot és az iskolatáskát augusztus utolsó és szeptember első napjaiban minden magyar osztályba iratkozott első osztályos gyerekhez eljuttatja a Magyar Nemzeti Tanács.

0: Az idei évben egy nagyon gazdagon felszerelt tolltartót, több különböző formátumú füzetet tartalmaz a tanszercsomag, a képzőművészeti tantárgyhoz való eszközöket, kiegészítőket, vonalzót, ragasztót, ollót, és a Gőgös Gunár Gedeon mesekönyvet, Vukelit Csilla betűtanodáját, és a Mézes Kalács legfrissebb számát fogják kapni az elsősök, még a felsőbb évfolyamon tanuló diákok, a második osztályosok a Mézes Kalács egész évre szóló előfizetését, a harmadik osztályosok osztálykirándulásban részesülnek, a negyedikes tanulók egy földrajzi atlaszt fognak ajándékba kapni, az ötödikesek egy tornazsákot, a hatodikosok a jópajtás gyermeklap egész éves előfizetésére számíthatnak, a hetedikeseket szintén osztálykirándulásra invitáljuk, és a nyolcadikos tanulókat pedig a pályaválasztásban igyekszünk megsegíteni, mégpedig a Suli Expo megszervezésével.
1: Ma kezdődött a pótérettségi azon szerbiai nyolcadikos diákok számára, akik igazolt okból nem vettek részt a júniusi kísérettségén. A tanulók 3 napon át minden alkalommal 9 és 11 óra között írják meg a teszteket. Ma anyanyelvből és irodalomból vizsgáztak, kedden matematikából, szerdán pedig az 5 választható tantár egyikéből írják meg a tesztet. Anyanyelvből és irodalomból 14, matematikából szintén 14, a harmadik választató tantárból pedig 12 pontot lehet szerezni. Az előzetes eredményeket csütörtökön reggel 8 óráig teszik közzé. Ugyanezen a napon 12 és 16 óra között lehet kifogást benyújtani a kísérettségi eredményeire. A végleges eredményeket pedig csütörtökön 20 óráig hozzák nyilvánosságra. A középiskolai beiratkozás 3. körére augusztus 24-én és 25-én kerül sor közvetlenül az iskolákban, kivéve a zene és a balett iskolákban. Új kenyér, hagyomány és a vidék legrátermettebb olimpikonjai. Topolyán tartották meg a 15. vajdasági parasztolimpiát és az új kenyér ünnepét. A vásártéren a hagyományos ízek mellett a rendhagyó versenyszámoké volt a főszerep, a szalma bálat dobástól a gumicsizma hajításig mérettettek meg a versenyzők. Horváth Kátai Orhida és Bíró Tamara riportja.
2: A rendezvény sorozat reggel fiákeres felvonulással indult, majd a monumentális Sarlós Boldogasszony templomban tartott ünnepi szentmisével folytatódott, amelyet a szentesi Gruber László plébános celebrált.
3: Én úgymond adtam az ittenieknek, de valójában én kaptam, hogy egy ilyen monumentális, nagy, hatalmas templomban, több száz hívő jelenlétében, egy ilyen ünnepi szertartás keretében kérhettem, és hozhattam az ég áldását a bácskaiakra, az itteni magyarokra, itt élőkre. Az új kenyér megáldása is szimbolikus, a kenyér az életünknek a legalapvetőbb tápláléka forrása. Nos, mi Krisztust adtuk a szentmisében, az élő kenyeret, aki ugye nem csak a testünket, hanem a lelküket is táplálja.
2: A megemlékezés és a kenyérszentelés a magyarság összetartozásának és fennmaradásának jelképe, mondta Szatmári Adrián Topolya polgármestere az ünnepségen.
4: Augusztus 20-án ünnepeljük államalapító Szent István királyunkat, akihez kötődik a magyar államnak a megalapítás, ugyanakkor az öröksége a kereszténység, valamint az európaiasság, és hát mi magyarok ezek a tanok szerint élünk már több mint 1000 éve. Ebből az alkalomból megszenteljük és felszeljük az új buzából sült új kenyeret. A kenyér az pedig nem más, mint a becsületes munka, az otthon, valamint az élet, a megélhetésnek a jelképe. És Topolyán már évek óta ekkor szervezzük meg a parasztolimpiát, ami mindenki számára minőséges kikapcsolódást biztosít. A vásártéren szervezzük meg ezt a rendezvényt, és itt vetélkedők, főzőverseny, valamint nagyon színes programmal várjuk az idelátogatókat.
2: Topolyán hagyományosan ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódik a vajdasági parasztolimpia is, amely idén is színes programokkal, marhapörkölt főzőversennyel, vásárral és közösségi élményekkel várta a látogatókat. A megmérettetésre pedig nem csak férfiak jelentkeztek. Pobeda képviseletében az Amazonok nevű csapat mutatkozott be. Mészáros Helena Pobedáról.
5: Először van, szóval van közülünk, akik már szerepültek Múltkoriában, de most így csapatosan, így a mind a 3 faluból, Pobeda helyi közösségből először.
6: Hogyan készültek?
5: Hát érdekes volt, kavillóba csináltuk, mert ott az él kavilló, és büszkék vagyunk ránk, mert azok a mi fiújaink. Most remélem, hogy ők is büszkék lesznek ránk. Hát érdekes volt, nem mondom a részleteket.
2: A legnépszerűbb parasztolimpiai versenyszám idén is a szalmabáladobás, a gumicsizmahajítás, a petrendszer úttartás és a parasztjakuzzi volt. Tomik Nimród, szervező.
7: Az idei évben 10 férfi csapat jelentkezett, valamint 2 hölgy csapat is részt vesz, ami külön öröm számomra. Egyrészt vannak visszatérők is, és vannak újak is. Ami tényleg nagy öröm, hogy Szentesről, a testvérvárosunkból érkezett egy nagyon komoly csapat. Az előző évben is itt voltak már, de most úgy látom, hogy egy kicsit erősítettek. Valamint Budapestről is érkezett egy csapat. Többen szalmabálát még nem dobtak, itt a helyszínen gyakorolnak, de a kihívásokat és a versenyt szeretik, ezért vállalták el a játékot.
2: A jubileumi 15. parasztolimpia mezőnye rendkívül sokszínűre sikeredett, a megmérettetések után az estét a Dolly Roll koncertje és látványos tűzijáték zárta.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Magyar Kanizsán és államalapító Szent Istvánra emlékeztek, és az új kenyeret is megszentelték, illetve lovas élménytábort szerveztek Tótfaluban, jönnek a részletek. Dániel Fi koncert, Király Linda fellépése, ünnepélyes kenyérszegés, gyermekprogramok és kirakodó vásár. Idén is sokszínű és izgalmas programokkal várták az érdeklődőket a Magyar Kanizsai Szent István nap és új kenyér ünnepén. Korom Sarolta riportja.
8: Vasárnap délután ismét megtelt élettel a Magyar Kanizsai Városháza előtti tér, ahol ezúttal is változatos programokkal várták az ünneplőket. A legkisebbeket különféle gyermekprogramok szórakoztatták, a délután folyamán pedig Király Linda is színpadra lépett. Apró Klára.
9: Fantasztikus, fantasztikus, Király Linda az egy fenomén, úgyhogy nagyon tetszett a műsor, a picik is tetszettek, az összes program tetszik.
8: A hagyományokhoz híven idén is kihirdették a legszebb kenyérverseny győzteseit. A pékek kategóriájában a helyi Prizrenác pékség, a civil szervezeti kategóriában az Oromi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület bizonyult a legjobbnak. Az egyéni kategóriában pedig a helyi Balázs Katalin kovászos kenyere nyerte el a legszebbnek járó elismerést.
10: Most első alkalommal neveztem, hát körülbelül fél éve kezdtem a kovászolásba. És a család nagy örömére, igazán ők biztattak, a férjem mondta, hogy nevezzek be, és ő hozta el magát a kenyeret is, ami reggel kisült, és akkor így neveztem.
8: Az új kenyeret megszentelték, majd Fejsztámmel Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere megszegte azt. Ezt követően a városvezető ünnepi beszédében a magyar nemzet erejét és a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozta.
11: Szent István öröksége arra tanít bennünket, hogy a jövőt nem elég várni. Azt nap mint nap építenünk kell. Hittel, munkával, egymás iránti felelősséggel, és azzal a meggyőződéssel, hogy közösségünk értékeit érdemes megőrizni és továbbadni. Egy közösség jövője ugyanis sosem a csodákon múlik, hanem azon, amit a saját kezünkkel felépítettünk. A közösségi munka célja pedig az, hogy gyermekeinknek biztos jövőképet adhassunk, fiataljainknak helyben is legyen lehetőségük a boldogulásra, szüleinknek és nagyszüleinknek pedig nyugodt, megbecsült éveket biztosítsunk.
8: A programok közül kétségtelenül Dániel Fi koncertje iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. A magyar énekes és zenekara most először lépett fel Vajdaságban, és hatalmas tömeg fogadta őket Magyar Kanizsán. Az ünnepi programot látványos tűzi játék zárta, amely méltó lezárása volt a Szent István napi és új kenyér ünnepi rendezvény sorozatnak.
1: Augusztus 8-án mindössze néhány óra alatt vált a lángok martalékával a 14 tagú Vilcsek család otthon a Torontálvásárhelyen. A családapa elmondása szerint a tűz a fásban keletkezett, onnan terjedt át a padlásra. Rövid idő alatt a tetőszerkezet teljesen leégett, majd a lángok a főépületet is elérték. Szerencsére senki sem sérült meg, az anyagi kár azonban felbecsülhetetlen. A család most a jó szándékú emberek támogatásában bízik, miközben a település és lakói az első pillanattól kezdve összefogtak, és minden tőlük telhető módon igyekeznek mellettük állni. Lőcse Ilona és Bíró Tamara riportja.
2: Az elmúlt 50 év alatt felépített családi vagyon alig 2 óra alatt vált a tűz martalékává. A családtagok először a füstre figyeltek fel, majd észrevették, hogy a tűz a fáskamrában keletkezett. Azonnal megpróbálták megfékezni a lángokat, a tűz azonban rendkívül gyorsan terjedt. Mire a környező településekről érkező tűzoltók a helyszínre értek, a lángokat már nem lehetett megállítani. Jován Vilcsek.
6: Niko nije postavlja pitanje, ni mlad, star.
2: Senki sem kérdezte, ki a fiatal, ki az idős, kik vagyunk, mik vagyunk, mindenki jött segíteni. Szerencsére senkinek sem esett baja. Ha éjszaka történt volna, megfulladtunk volna a házban. 12 gyerekem van, mit is mondhatnék? Mindenki sértetlen maradt, életben maradtunk, ez a legfontosabb, hogy megmenekültünk. Ne történjen meg ilyesmi soha senkivel, Isten óvjon attól, hogy megtörténjen. Ez a nagy szárazság elvitt mindent.
6: Nikon, ne daj Bože, da se desi. Hova velika suša je uzala se.
2: A tűzvész híre rövid idő alatt elterjedt a településen. A helyi önkéntes tűzoltók mellett egymás után érkeztek a környező települések tűzoltóegységei, miközben a helyi földművesek nagy tartályokban hordták a vizet. A fél falu a család segítségére sietett. A szárazság és az erős szél miatt ugyanis a lángok könnyen tovább terjedhettek volna a szomszédos házakra is. Hogy mi történt volna akkor, arra a helyiek még gondolni sem mernek. Stefan Lazicski. Úgy gondolom, hogy a többi egyesület, a sportolók is mind segíteni próbálnak. A torontálvásárhelyi női kézilabda klub például már bejelentette, hogy a következő mérkőzésüket jótékonysági céllal rendezik meg. Ez mindenképpen biztató, hiszen azt mutatja, hogy Torontálvásárhely ilyen helyzetekben összefog. Ilyenkor nem lehetnek közöttünk megosztottságok, mindenkinek segítenie kell, amiben csak tud. Az a cél, hogy ezek az emberek valahogy pótolni tudják az elszenvedett anyagi veszteségeiket, és folytatni tudják az életüket. A Torontálvásárhelyi Szebb Faluért női szervezet tagjai közvetlenül a tragédia után gyűjtésbe kezdtek. Elsőként a háztartásban legszükségesebb eszközökkel és tárgyakkal segítették a károsult családot. Ezt követően újabb jótékonysági akciót szerveztek, palacsintát sütöttek, hideg limonádét árultak, a befolyt összeget pedig teljes egészében a Vilcsek család megsegítésére ajánlották fel. Nikolic Eleonóra, a szervezet elnöke.
12: Nagyon szép összeg gyűlt össze, ezt mink honnap a számlájukra, a folyószámlájukra fogjuk befizetni, ami erre a célra nyílt nekik, és reméljük, hogy hozzájárulunk a szebb jövőjükhöz.
2: A helyi Pipacs nőegylet tagjai is csatlakoztak a jótékonysági akcióhoz a Vilcsek család számára. Nagybecsei Éva, a nőegylet elnöke.
13: Mindenki adott be pénzt, de utána, mivel lőtt ez a halfőzőverseny, és akkor lángost akartunk sütni, akkor úgy gondoltuk, ezt az összeget is adjuk nekik, mert mink egy nagyobb valamit szeretnénk nekik venni, egy spalhertot, vagy mosógépet, vagy ilyes valamit, és akkor úgy jött az ötlet, tehát akkor csináljuk az egész lángost, és amit összeszűtünk pénzt, és a lángosból odaadjuk nekik, hogy vagyis megbeszéljük, hogy mik jön nekik, és azt fogunk venni, mert sajnos ez történt velük.
2: A Torontálvásárhelyi helyi közösség anyagilag ugyan nem tudja támogatni a tűzkárosult Vilcsek családot, abban azonban minden segítséget megad, hogy a jó szándékú emberek támogatása eljusson hozzájuk. Berkán Julianna, Torontálvásárhely helyi közösségének elnöke.
14: Nagyon sok lakos is hozzánk fordult a helyi közösség körül, tehát már bútort is néznek, amit mondtuk, hogy először a házat fel fogjuk építeni, vagyis felépítik, de takarítsák, nagyon sok a segítségük, akkor ahol levásárolhassák az anyagot, a pék adja a kenyeret, tehát minden téren mi szervezkedtünk.
2: A család megsegítésére Jován Vilcsek nevére folyószámlát nyitottak az Erste Bank újvidéki fiókjánál. A számlaszám 34000032096140015. A család minden jó szándékú ember önkéntes adományára számít, hogy még az őszbeállta előtt ismét tető legyen a 14 tagú család feje fölött.
1: Az elmúlt hétvégén minden a lovakról szólt Tótfaluban. Idén is megszervezték már a hagyományos lovas élménytábort. A programhoz ezúttal több mint 30 vajdasági fiatal csatlakozott, akik testközelből ismerkedtettek meg a lovak világával. Korom Sarolta riportja.
8: A tótfalusi régi iskola udvara ismét megtelt élettel. Ezúttal a lovak és a lovaglás szerelmesei vették birtokba. A tábor idén is nagy népszerűségnek örvendett, a fiatalok pedig nem csak új élményekkel, hanem hasznos tudással is gazdagodtak. Kassa Hunor.
15: Nagyon tetszett minden, különösen az, hogy sátorban alszunk, szóval ilyen kalandos, meg a legjobban, ami tetszett, az, hogy bírtunk ugratni a galopban, meg az íjászat.
16: Hogyan foglalkoztok itt a lovakkal, mit tanulhattok meg a lovakról?
15: Megtanulhassuk azt, hogy hogy kell felszerelni a lovat, a nyerget, meg az ilyesmit, meg hogy kell tisztítani helyesen, meg ilyeneket megtanulhatunk.
8: A lovas táborok immár 8 éve töretlen népszerűségnek örvendenek Tótfaluban. A szervezők a kezdőkre és a haladókra is gondolnak, így mindenki a saját tudás szintjének megfelelően kapcsolódhat be a programokba. A 3 nap alatt pedig bőven akadt tennivaló a lovak körül. Kálmán Jenő, az Almás Vasderes Hagyományápoló Egyesület elnöke.
17: Nálunk a lovak körül forog a világ. Tehát lovat csutakolunk, patát ápolunk, lovat fürdetünk, szerszámozunk, lovagolunk, lovaskocsikázunk. Amit lehet a lóval, azt mindent elkövetünk.
8: A lovas programok mellett a szervezők a nap többi részére is számos izgalmas elfoglaltsággal készültek. A gyerekeket íjászat, agyagozás és különböző csapatjátékok várták, így a tartalmas programokból és a közös élményekből sem volt hiány.
1: A pontos idő 12 óra 22 perc, híradót hallottak.
18: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van, délután is még meleg időre számíthatunk, estére azonban egy hideg front érkezik, helyenként még csapadék is lesz, a hőmérséklet csúcsértéke 34 fok körül alakul.

0: csak a legfrissebbek.
1: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
2: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Az euró középárfolyamával indítjuk a sort. 117 dinár 35 para a mai napon, 100 magyar forint 32 dinár 32 parát ér. A svájci frank középárfolyama 124 dinár 78 para. Az angol font középértékét is elmondjuk, 137 dinár 25 para. Az amerikai dollár középárfolyama pedig a mai napon 101 dinár 28 para. Ezek az információk a mai napra, augusztus 17-én hétfőre szólnak, és a Szerb Nemzeti Bank hivatalos információiról van szó. Ez itt a Mozaik, benne pedig a híradót követően, ahogy az lenni szokott, hamarosan érkezem a Pannon Televízió műsorismertetőjével, és megnézzük azt is, hogy mi a helyzet az utakon. Én Dédic Szuzanna vagyok, a műszaki munkatársam, pedig Váradi Valentin nevében is. Üdvözlöm azokat, akik esetleg most kapcsolódnak be a műsorba, tartsanak velünk a folytatásban is. A következő órában Magyar Kanizsára kapcsolunk telefonon, ugyanis 29-én, augusztus végén szervezik meg a vadásznapokat, sorrendben a 7-et a Tiszaparton, egy nagyon szép környezetben, és hát főzőversennyel is készülnek a szervezők. Ennek részleteit osztja meg velünk majd az egyik szervező, hogy kik jelentkezhetnek, és hát mi az, ami készül, rotyog majd a bográcsban, ez is kiderül tehát a következő órában, de természetesen közérdekű információkkal és programokkal is készülök még önöknek. Tartsanak velünk, jó vételt, jó rádiózást!

0: ajánló következik.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
0: A 107,1-en.
4: SMR.
0: SMR.
4: Önnek szól.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Pannon Televízió mai műsorát ajánlom a hallgatók figyelmébe. Ahogy az lenni szokott, este 17:30-tól híradó, de előtte Vidékünk magazin műsor is, illetve Tanuljunk szerbül, Fit percek, és egy szubjektív is látható 15:30-tól Bedő Imrével, közgazdásszal készült beszélgetés, generációs viszonyokról szól ez a beszélgetés, és hát ez mindig egy aktuális téma, generációk közötti különbségek, hogyan viszonyuljanak egymáshoz a fiatalabbak, az idősebbekhez, és fordítva, tehát ez egy nagyon aktuális téma, de egyébként, hogyha megnézem a műsor leírást, akkor hamarosan kezdődik a zenezóna, egy órától aztán Kalamár és Hitünk közel kép, amiben a hajdújárási Rózsa Sándorról láthatnak egy összeállítás, mármint nem Rózsa Sándor volt hajdújárási, hanem a hajdújárási Rózsa Sándor fesztiválról, ez az info kimaradt, tehát 15 órától közel kép, és aztán, ahogyan említettem, 17:30-tól híradó, aztán közbeszéd, a Pannon Televízió közéleti beszélgetős műsorának egy újabb részét láthatják ismétlésben, aztán Kalamár és versek, prózai alkotások vajdasági gyerekektől, Vidékünk 19:30-tól, 20:00-tól ismét híradó, aztán hétfő lévén, ahogy ezt megszokhatták, a Durindó és Gyöngyös Bokréta fellépőit láthatják, a 2025-ös évből még ezt a sorozatot láthatják, aztán ősztől már valószínűleg a 2026-os, amit egyébként hajdújáráson tartottak, rendezvény fellépőit is figyelemmel kísérhetik majd a Pannon Televízió képernyőjén, tehát ma este még a 2025-ös Gyöngyös Bokréta és Durindó fellépőit láthatják. Aztán a szubjektív ismétlése 21:45-től Bedő Imre közgazdásszal, a közbeszéd is műsoron szerepel késő este, és a híradó ismétlését is láthatják valahol este 11 óra magasságában. Ez tehát a Pannon Televízió mai műsorának ajánlata. Kövessék figyelemmel, friss hírekért pedig kattintsanak a www.pannonrtv.com-ra. Na nézzük, mi a helyzet gyorsan az utakon is. Az Enosu csoportot pásztázom, és a Border Watcher applikációt nézem. Azt írják, és azt írták korábban, hogy Kis-Bosznia településen ott vannak a rendőrök és mérnek, Palicson is ellenőrzik a közlekedőket, és hát így ennyi nagyjából, amit látok. Tehát Kis-Bosznia és Palics, illetve azt írják még, hogy Zorkánál is ott voltak a rendőrök, és ellenőrizték a közlekedőket, hogy ez valóban így van-e még, nem tudom, de mindenféleképpen azért vezessenek óvatosan körültekintően. Nézzük, mi a helyzet a határokon. Szerbiából Magyarország irányába tartunk. Ugye a reggeli órákban azt mondtuk, hogy Királyhalomnál sokat kellett várni. Hát nem nagy változás történt. Továbbra is egy órát biztos várniuk kell az utazóknak itt, és Horgos 2-nél is hasonló a helyzet. Horgos 1-nél is most már egy óra a várakozási idő. Ezt a három határátkelő helyet érdemes elkerülni, és alternatív útvonalat választani magunknak, hogyha Magyarország irányába tartunk. Legyenek óvatosak, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. 13 órakor érkezik Loboda Árpád friss hírekkel, utána pedig Magyar Kanizsára kapcsolunk telefonon. Szervezőt kérdezek majd a Magyar Kanizsai Vadásznapok főzőversenyéről, szólunk majd egy picit bővebben, de egyéb más közérdekű infókkal és programajánlatokkal is jövök.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: 13 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A hírösszefoglaló elején rögtön egy programajánló a ludasiaknak és a Szabadka környékieknek. Ugyanis Ludason folytatódik ma a Tanya Színház idei nyári turnéja. A társulat Vörösmarty Mihály klasszikus művét, a Csongor és Tündét viszi el a vajdasági közönséghez, Mezei Kinga rendezésében. Zenével, tánccal és humorral teszik közérthetőbbé a szerző közel 200 éves művét. A mai ludasi előadást követően még 3 helyszínen találkozhatnak a nézők a társulattal. Augusztus 18-án Bács-Kossuth falván, 19-én Bács-Gyula falván, augusztus 20-án pedig Brazíliában mutatják be a produkciót. Az előadás minden helyszínen 21 órától kezdődik. Ludason a helyi Kosztolányi ház udvarában szervezik meg a programot, ahol finom falatokkal és frissítő italokkal is várják az érdeklődőket. Mától jelentősen olcsóbban juthatnak hozzá betegek szervezik meg a programot, ahol finom falatokkal és frissítő italokkal is várják az érdeklődőket. Mától jelentősen olcsóbban juthatnak hozzá betegek Szerbiában a véralvadás gátló, valamint a szívelégtelenség

0: Sport.
1: Szabadka legszebb utcáin, a város szecessziós épületei között futhatnak majd azok, akik augusztus 30-án részt vesznek a 9. szabadkai félmaratonon. A szervezők 5, 10 és 21 kilométeres távval készülnek, így a kezdőktől a tapasztaltabb futókig mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. A félmaraton és a 10 kilométeres futás rajtja reggel 8 órakor, az 5 kilométeres távé pedig 8 óra 25 perckor lesz a városközpontban. A pályákat teljesen lezárják a forgalom elől, a résztvevőket pedig frissítő állomások, egészségügyi csapatok és a mentőszolgálat is segítik. A mai sajtótájékoztatón elhangzott, hogy általában az 5 kilométeres táv a legnépszerűbb, idén azonban eddig a félmaratonra, vagyis 21 kilométeres futásra jelentkeztek a legtöbben. Nevezni augusztus 20-án délig még lehet, a verseny nap napján pedig Szabadkán mindenki számára ingyenes lesz a parkolás, már ahol lehet.
0: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, délután még meleg időre számíthatunk, estére azonban egy hideg front érkezik helyenként csapadékkal, a hőmérséklet csúcsértéke 34 fok körül alakul.
2: Magyar Rádió, 107,1 MHz.
3: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
2: Tartson velünk a folytatásban is.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Pszt. Érdemes fülelni.
1: Kedves hallgatóink, ez itt már a Mozaik utolsó órája, benne pedig Magyar Kanizsára invitáljuk most Önöket, ugyanis az idei esztendőben is megszervezik a Magyar Kanizsai Vadásznapokat, sorrendben 7. alkalommal, az időpont augusztus 29-e szombat, egy egész napos programsorozatról van szó a Tiszaparton, hiszen a látogatókat különféle vados ízekkel várják majd. Emellett fellépőkkel is, többek között a Kárpát-medencei Kürt Együttes és a Vajdasági Vadászkürt Egyesület képviselői is ott lesznek a helyszínen. Sőt, kézműves vásár, ingyenes arcfestés és légvár várja a látogatókat, a vidám hangulatról pedig a Nanny to Go gondoskodik majd, de emellett főzőversennyel is készülnek, ennek részleteiről hallhatnak most egy picit bővebben is. Nagy Ákos, az egyik szervező van velünk itt a vonalban. Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatóink nevében is.
2: Jó napot kívánok. Tehát 7. alkalommal, ahogy már elmondtam, megszervezésre kerül ismét Magyar Kanizsán a vadfőzőverseny. Minden alkalommal 2 fajta húsból tudnak választani.
1: Az idei esztendőben mi ez a választék?
2: Idei esztendőben szarvas és vaddisznó. 4 kiló húst kapnak a jelentkezők, ami 2800 dinárba kerül.
1: Tehát a húst azok, azt a szervezők biztosítják, a résztvevőknek, akik jelentkeznek, ki kell fizetni, és már ott lesz olyan állapotban, ami a főzésre alkalmas, hogyha jól értem, előkészítik.
2: Igen, természetesen ez el van készítve, össze van szelve, le van fagyasztva, és szombat reggel át tudják venni, 7 órától gyülekeznek a versenyzők, mindenkinek ki lesznek jelölve a saját főzőhelye, és utána persze a zsűrin fog a többi múlani és a szakácsokon.
1: Mi a titok, hogyha vadhúsról van szó? Ön, mint szervező, biztos tudja, hogy mennyi idő kell a vadhúsnak, hogy elkészüljön és finom omlóssá váljon? Vagy egyáltalán van-e olyan idő, ami azért ezt eredményezi, vagy azért a vadhús azért egy picikét keményebb állagú szokott lenni?
2: Hát úgy szoktuk, hogy már néha pénteken is, akik közelebbi versenyzők, közelebb laknak, el tudnak jönni érte a húsért már pénteken, hogy szombatra ők fel tudjanak készülni, hogy bepártolják otthon a húst, és úgy jönnek. De természetesen vannak, akik távolabbról jönnek, azoknak lehet egy kicsit nehezebb, mert ők akkor reggel tudják csak készhez venni a húst. Körülbelül 4 óra hossza áll rendelkezésre főzni. Szervezők még biztosítanak tűzifát, de aki szeretne, és hoz saját magának, tehát gázzal is.
1: Hány fős csapatok jelentkezését várják, és hol tudnak jelentkezni még az érdeklődők? Lehet-e még jelentkezni?
2: Jelentkezni lehet. Nagyon szépen szaporodnak a csapatok már. A csapatok az 8 fős általában, de van, aki kevesebb, van, aki többen. Tehát mi úgy nem határozunk meg konkrétan, hogy hányan tudnak jönni. A 4 kiló hús, hát az 8-10 főre, az bőven elég.
1: Hol tudnak jelentkezni?
2: Jelentkezni nálam tudnak, ugyanúgy meg is van hirdetve, és ameddig a hús kitart. Tehát minden évben 60 és 70 csapat szokott lenni átlagban, de az idén most már 2 hét alatt már nagyon szép számba jelentkeztek, szerintem az idén még többen leszünk.
1: Meddig várják még a jelentkezéseket?
2: Hát 28-áig péntekig, ugye 29-én már a magával verseny kezdődik.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszámolt nekünk a részletekről. A belépés egyébként díjtalan az egész rendezvényre. A Tiszapart elég tág fogalom, azért mondjuk még el pontosan, hogy hol lesz majd a Magyar Kanizsai Vadásznapok, hogyan tudná meghatározni.
2: A Tiszaparton van egy szép kis erdős rész, az előtt és az abban benne, a medence mögött is a Balkán étterem előtt, úgy helyileg így lehetne.
1: Nagyon szépen köszönjük a Nagy Ákosnak a részletes beszámolót, ami a főzőversenyt illeti. Augusztus 29-én szombaton tehát Magyar Kanizsai Vadásznapok várják az érdeklődőket. Köszönöm szépen még egyszer, további szép napot kívánunk!
2: Én is köszönöm!

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.
4: Bárhol a világon.
5: Velünk.
4: Itthon van.
5: Itthon van.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosíty utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: 107,1 SMR.
1: Néhány közérdekű információval is szeretnék szolgálni a hallgatóknak a Mozaik utolsó órájában. Így például arról számolok be, hogy a holnapi nap folyamán több település is érintett lesz az áramkikapcsolásokat illetően, például Palics, Krivaja, Cserepes, Tomislavci és Felső Rogatica. Sebesígy, Palics, Ludas, ezen kívül Szabadka, Alsó-Tavankút, Felsőverusígy, Naumovicevo, Visnyevác, Sándori Tanyák, Klisza, Szabadkát említettem, ezen kívül Horgoson is szünetel majd az áramszolgáltatás. Minden fontos információ megtalálható a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com közérdekű információk, hírek között. Tehát még egyszer mondom, karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás holnap, azaz kedden, Palicson, Krivaján, Cserepesen, Tomislavcin, Felső-Rogaticán, Sebesítjen, Ludason, Felsőverusítjon, Alsóverusítjon, Naumovicevon, Visnyevácon, a Sándori Tanyákon, Klisszán, Szabadkán és Horgos egyes részei. A közérdekű hírek között felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a Vöröskereszt Magyar Kanizsai Szervezetének értesítése szerint a héten, augusztus 19-én szerdán önkéntes véradási akciót szerveznek Magyar Kanizsán a Művészetek Házában, ez a főtér 9-es szám alatt található, 8 és 10 óra között várják az önkénteseket, tehát augusztus 19-én szerdán. Aztán a reggeli órákban már szóltunk arról, hogy ma szúnyogírtás kezdődik Szabadkán, 23-áig tart a földi szúnyogírtás a város területén. A kifejlett szúnyogok földi írtása az említett időszak első napján, azaz ma kedvező időjárási viszonyok mellett 18 órától 23 óráig történik majd, hogyha nem lesz csapadék, szél, illetve túl magas hőmérséklet, hát meglátjuk, hogyan alakul az időjárás. A földről történő írtást a Sétaerdő, Újfalu, Kér, Gát, Bajnát, Prózivka, Palics lakó és turistaövezete, Hajdújárás és Királyhalom helyi közösségekben végzik. Ennyit a közérdekű információkról, zenélünk tovább, majd pedig érkezem a Mozaik végén néhány programajánlattal még. Ne menjenek sehová!

0: Mi leporoljuk a régi slágereket.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ajánló következik.
2: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: A 70-es évek slágerei.
0: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene mindenki.
0: Hallgasson zenét velünk!
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ahogyan azt megígértem, programajánlatokkal búcsúzom a Mozaik hallgatóitól, mert hogy elérkeztünk a műsor végéhez. Ebben az órában szó volt már a Magyar Kanizsai Vadásznapról. Aztán ne feledjék, a mai nap folyamán Ludason folytatódik a Tanya Színház idei nyári turnéja. Az érdeklődőket 21 órától várják. Ludason a helyi Kosztolányi Ház udvarában szervezik meg a programot, ahol finom falatokkal és frissítő italokkal is várják az érdeklődőket. A társulat egyébként Vörös Marti Mihály klasszikus művét, a Csongor és Tündét viszi el a vajdasági közönséghez, a darabot Mezei Kinga rendezte az idei évben. A mai ludasi előadást követően még egyébként három helyszínen találkozhatnak a nézők a társulattal. Augusztus 18-án, azaz holnap Bácskos útfalván, 19-én Bács Gyula falván, augusztus 20-án pedig Brazíliában mutatják be a produkciót. Tehát ma este viszont 21 órától Ludason lesz látható, a Tanya Színház csapata várják az érdeklődőket. Amit viszont mindenki nagyon-nagyon vár már, az nem más, mint az Interetno Fesztivál, ami augusztus 20-án indul csütörtökön, Szabadkán. Jubileumi 25. alkalommal szervezi meg az Interetno Fesztivált a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ, és az idei évben a programban bolíviai, indonéziai, csilei, törökországi, magyarországi és szerbiai táncegyüttesek mutatkoznak be, és mindenről bővebben a holnapi Mozaikban hallhatnak majd, ugyanis vendégünk lesz Bodrogi Hajnalka, a Szabadkai Népkör ügyvezető igazgatója, és ő ismerteti majd a programot részletesen is. Ennyit a holnapi műsorról, ami a folytatásban érkezik, az a hírösszefoglaló, 14 órakor érkezik Loboda Árpád, a következő órában pedig beszéljünk róla. Reggel vendégünk volt Varjú Potrebi Tattyana, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja, akit az iskola kezdésről és a vajdasági magyar oktatás aktuális kérdéseiről kérdeztem. Ezt a beszélgetést megismételjük, tehát 14 óra után a Beszéljünk róla című rovatunkban. Tartsanak velünk a folytatásban is. A mikrofonnál Dédit Szuzannát hallották, a műszaki munkatársam Váradi Valentin volt, nevében is köszönöm még egyszer a figyelmet. További szép napot kívánok, a viszonthallásra.
1: Mozaik.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
0: Mozaik. Részletről részletre.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteggyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
4: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Kedden ülésezik a szerb szociális gazdasági tanács, az ülésen várhatóan döntés születik a jövő évi minimál bér összegéről. Amennyiben nem jutnak megállapodásra, a döntést a szerb kormány hozza meg szeptember közepéig. A kormány a jelenlegi 550-ről 600 euróra emelné a jövő évi minimál bért, ami 9,2%-os emelést jelentene. A következő cél pedig az, hogy a minimál bér a jövő év végére eléri a 650 eurót, a holnapi ülés 10 órakor kezdődik. Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Európa több országában. Görögországban már halálos áldozatokat is követeltek az erdőtüzek, miközben Belgium történetének legnagyobb erdőtüzével küzd, amely mintegy 3000 hektárt érint. Több uniós ország is segítséget nyújt az oltásban, viszont a lángok már Németország felé is terjednek. A hőség, a szárazság és az erős szél Európa több országában is megnehezíti a tűzoltók munkáját. Bosznia-Hercegovinában, Bihács közelében egy elaknásított területen terjednek a lángok, ezért a tűzoltók csak biztonságos távolságból tudnak beavatkozni. Több országban ugyanakkor javul a helyzet, Franciaországban, Spanyolországban és Szlovákiában sikerült megfékezni vagy stabilizálni a tüzeket. Ludason folytatódik ma a Tanya Színház idei nyári turnéja. A társulat Vörös Marti Mihály klasszikus művét, a Csongor és Tündét viszi el a vajdasági közönséghez Mezei Kinga rendezésében. Zenével, tánccal és humorral teszik közérthetőbbé a szerző közel 200 éves művét. Az előadás 21 órától kezdődik. Ludason a helyi Kosztolányi ház udvarában szervezik meg a programot, ahol finomfalatokkal és frissítő italokkal is várják az érdeklődőket.
5: Sport.
6: Szabadka legszebb utcáin a város szecessziós épületei között futhatnak majd azok, akik augusztus 30-án részt vesznek a 9. szabadkai félmaratonon. A szervezők 5, 10 és 21 kilométeres távval készülnek, így a kezdőktől a tapasztaltabb futókig mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. A félmaraton és a 10 kilométeres futás rajtja reggel 8 órakor, az 5 kilométeres távé pedig 8 óra 25 perckor lesz a megfelelő kihívást. A félmaraton és a 10 kilométeres futás rajtja reggel 8 órakor, az 5 kilométeres távé pedig 8 óra 25 perckor lesz a város központban.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják. Az iskolakezdésről és a vajdasági magyar oktatás aktuális kérdéseiről beszélgetünk a folytatásban vendégemmel, aki nem más, mint Varjú Potrebit Tatjana, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatók nevében is.
2: Jó napot kívánok.
1: Talán az első kérdés, amivel érdemes indítani a beszélgetésünket, az, hogy hány magyar tannyelvű első osztályba induló gyermek lesz idén Vajdaságban, és hogyan alakul ez a szám a tavalyi évhez képest, mondjuk.
2: A júniusi adatgyűjtés alapján az idei évben most jelenleg 1290 elsős iratkozott be. Ez a szám még szeptember 1-ig szokott változni, növekedni. Erre fel vagyunk készülve, a tavalyi évet pedig 1279 gyermekkel indítottuk meg szeptember 1-én. Tehát elmondhatjuk, hogy egy 10-zel több elsős iratkozott az idén magyar nyelvű osztályba.
1: Azért évek óta elmondható, hogy ez a szám valahogy mindig ugyan ott alakul, és ez a szám, tehát egy picit plusz-minusz változik, igen, de azért az alap az megvan.
2: Így van, és azt látjuk, hogy az utóbbi 4-5 évben ez a szám stagnál, tehát nem történik nagyobb változás, ezért szoktuk azt mondani, hogy mi 1300 elsősre számítunk, így is készülünk minden évben.
1: Augusztus közepénél járunk, és ilyenkor a szülőknek ugye hát aktuális kérdésé válik a beiskolázás kérdése, mire kell készülniük, mi az, amit meg kell vásárolniuk az iskola kezdéshez, és hát ugye fontos kiemelni azt, hogy az MNT támogatási rendszerének köszönhetően beiskolázási tanszercsomagot már 2011 óta kapnak a szülők és a gyerekek. Számíthatnak-e erre idén is, és hogyha igen, akkor mit tartalmaz?
2: Igen, számíthatnak a szülők erre az ajándékcsomagra. Az idei évben a beiskolázási tanszercsomag egy gazdagon felszerelt tolltartót, betűkirakót, vonalzókészletet, vízifestéket, ollót, gyurmát, koláspapírt, zsírkrétát, ragasztókat, fehér temperát, ecseteket, rajzblokkot, filctollat, piros és kék színű ceruzát, alkoholos tűfilcet, abakuszt, többfajta kis és nagy formátumú füzetet, tornazsákot, ugrókötelet, névjelző matricát és mágneses házi feladatjelzőt, Varga Katalin Gőgös Gunár Gedeon című az olvasni tanulás segítésére íródott mesekönyvét, a Mézes Kalás című gyermeklap legfrissebb számát és Vukelit Csilla betűtanoda című két kiadványát tartalmazza.
1: Nagyon gazdag a csomag az idei esztendőben, és mi a tapasztalat egyébként, hogy mennyire sikerült ezt úgy összeállítani, hogy valóban a mindennapi iskolai munkát segítse, és hát gondolom, hogy azért, hogyha jól sárfárkodnak a pedagógusok, akkor a következő évfolyamokra is tudnak tartalékolni, mondjuk például a rajzfelszerelést illetően, tehát tényleg gazdag csomagról van szó.
2: Így van, évek óta kísérjük az igényeket, és meghallgatjuk a gyakorló pedagógusokat, hogy mire van szükségük, és hogyan változnak a különböző tanítási módszerek az eszközökkel együtt. Ezért minden évben fejleszteni tudtuk ezt a tanszercsomagot. Az idei évre már elértük azt a szintet, tehát azt a tartalmat, amely úgy gondolom, hogy minden pedagógus számára megsegítheti a munkáját. Persze ez tanító függő, hogy ki mit használ, ki milyen füzetben gyakoroltat, ír, de úgy gondoljuk, hogy a tanszercsomag maga olyan gazdagon tartalmazza ezeket a taneszközöket és egyéb felszerelést, amellyel tudnak kezdeni, ha nem is az iskolába, akkor talán otthon, ugye a családban.
1: Mindenféleképpen óriási segítség ez a szülőknek, akiknek a gyermeke most kezdi meg az általános iskolát, hiszen csak valószínűleg néhány apróságot kell majd beszerezniük még plusz ehhez a tanszercsomaghoz. Ugye emellett egyébként a Rákóczi Szövetség jóvoltából iskolatáskát is kaptak az elsősök. Gondolom, hogy akkor ez az idei esztendőben is így lesz, és hát ami fontos kérdés még, hogy mikor és hogyan történik majd a csomagok kiosztása.
2: Igen, az idei évben is az iskolatáskát együtt osszuk ki a tanszert csomagokkal. A augusztus végén, szeptember első napjaiban fog megtörténni, az pedig településfüggő, hogy magában az iskolában tudják-e fogadni ezeket az ajándékcsomagokat, vagy több esetben előfordul, hogy a település művelődési házában, vagy a helyi közösség épületében. Ezt mindig a helyiekkel beszéljük meg, hogy hol alkalmas. Szabadkán a Majsai úti általános iskolában osszuk a városi iskolák részére, a falvakba pedig kijuttatjuk az ajándékot.
1: Lényeg, hogy az iskola kezdés előtt néhány nappal vagy ott az elején mindenkihez eljut az iskolatáska és a tanszercsomag is. Ha már a településeknél járunk, akkor voltak-e olyan települések, ahol a kis létszám miatt kérdéses lehetett egy-egy magyar nyelvű osztály megnyitása, hol sikerült biztosítani a magyar osztályok működését?
2: Igen, az idei évben is, és ez így van folyamatosan, minden évben kísérjük a kis létszámú tagozatok alakulását, hiszen látjuk már az óvodai adatok begyűjtésénél. Az idei évben a Magyar Nemzeti Tanács összesen 40 záradékot adott ki a tartományi oktatási titkárság felé, és ez egy esetben 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvi általános iskolai első osztályos tagozat megnyitását támogatta. A Törökfalu, Torontálvásárhely, Szerbitabé, Torda, Gombos, Székelykeve, Kula, Magyarcsernye, Magyarkanizsa, Oromhegyes, Nagybecskerek, Erzsébetlak, Szaján, Kisorosz, Óbecse, Bajmok, Szabadka, Nosza, Ludas, Temerin, Pacsér, Zentagunaras, Törökbecse, Törökkanizsa, Tiszakálmán falva, Újvidék, Tornyos, Bogaras, Bács-Gyula falva, Nemes-Miletics, Doroszló, Zombor, Bezdán, Ürményháza és Nesény. Természetesen ezzel együtt a kihelyezett tagozatok is szerepelnek ebben a felsorolásban.
1: Szorványban ugye különösen nagy kihívást jelent a magyar oktatás megszervezése. Milyen helyzetben vannak az ottani első osztályok? Erről mi az, amit azért egy picit részletesebben is el tud mondani?
2: Évről évre megfigyeljük azt, hogy Nyugatbácskában és a Bánságban csökken, azaz megszűnik az adott évben a beiratkozó elsősök száma, így nem nyitódik akkor első osztály, de nyomon követjük, hiszen az iskola előkészítőben vannak gyermekek, megeshet az, hogy az idei évben például, mint ahogy maradékon is nem nyílik első osztály, nincs beiratkozó elsős, de már azt látjuk és tudjuk, hogy van előkészítős diák, tehát reményeink szerint nem fog megszűnni a magyar oktatásod sem, hanem kimarad egy évfolyam, és a következő évben ez pótlásra, újraindításra fog kerülni. Ugyanez a helyzet Nyugatbácskában is, ahol egy-két tanulóval még meg tudjuk tartani a magyar oktatást, főleg a kihelyezett tagozatokon, a kis településeken, de már ugye a megnyitott és az engedélyezett, akár most másodikos, harmadikos vagy negyedikes gyermeknek mindenféleképpen megmarad a magyar oktatás.
1: Mi a helyzet akkor a pedagógusokkal, hogyha kimarad egy év? Említette, hogy például maradékon idén nem lesz első osztály, de lehet, hogy a következő évben vagy azután lesz. Tehát ugye nagy kihívást jelent ez a pedagógusoknak, és a tanulói létszám mellett a pedagógus hiány is egyre gyakrabban kerül szóba. Tehát, hogy mit tudunk elmondani az ő részükről?
2: Igen, az előbb említett tagozatok főként osztatlan tagozatok, vagy kombinált tagozatok, tehát egyben ugye folyik a 4 évfolyam, vagy az a kettesével ugye az évfolyamokon az oktatás. Így az adott tanítók tehát ebben olyan nagy hiányt nem szenvednek, hiszen csak kimarad egy évfolyam, viszont a többivel pedig tud
1: ugyanúgy
2: haladni.
1: Ugyanúgy dolgoznak.
2: Készített a Magyar Nemzeti Tanács egy felmérést a nyár elején. Arra volt kíváncsi, hogy mi a helyzet most az általános iskolákban, milyen most a lefedettsége a pedagógusoknak, valamint az is, hogy a szaktantárgyakat milyen szinten tanítják szakemberek, vagy ugye osztálytanítók. Ennek a felmérésnek az adatai azt mutatják, hogy a következő 5 évben jelentősen megnövekszik a szaktantárgyat tanító tanárok száma, tehát itt nagyon komoly hiánypótlásra lesz szükség, főleg a természettudományi tantárgyakról beszélhetünk, tehát matematika, kémia, fizika, történelem, persze a természettársadalmi tantárgyak is ebbe belevonódnak, és ugyanaz a helyzet szinte mondhatnám a szórványban, mint a tömbben, tehát lesz pedagógus hiány az osztálytanítás szintjén is, hiszen kevesebb tanító fejez, mint amennyire szükség van. Na most mi a helyzet az iskolákban? Az iskolákban jelen pillanatban nincs akkora probléma, hiszen a tantárgyakat sok esetben osztálytanítók tanítják, de erre mondjuk az, hogy a szakmaiság szempontjából tehát nem lefedett az adott tantárgy tanítása.
1: Mi lehet itt a megoldás? Tudom, hogy azért ez egy nagyon összetett kérdés, de lehet erre megoldás? Vagy mivel lehetne ösztönözni a fiatal végzett szakembereket, hogy iskolában is tanítsanak?
2: Igen, kevesen választanak pedagógusi pályát, nagyon kevesen választanak az újvidéki egyetemeken és tanári szakot. Én úgy gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Tanács Felsőoktatási Komplex ösztöndíj programja úgy, ahogy eddig megjelölte azokat a hiány szakmákat, mint a jogász, az orvos, fogorvos, közgazdász szakokat úgy a jövőben tervezni tudja azt, hogy a tanár szakokra is egy plusz ösztöndíj fog meghirdetni.
1: Ugye a beszélgetésünket azzal indítottuk, hogy az első osztályba induló gyerekek tanszercsomagot kapnak, illetve ott lesz az iskolatáska is, de milyen támogatásokkal segíti az MNT, az általános iskola többi évfolyamát?
2: Minden évfolyamára terveztük az ajándékot, ez már néhány éve így van. Így a második osztályosok mézes kalács éves előfizetését kapják, és egy szép metalofon hangszert. A harmadik osztályosok osztálykirándulásban részesülnek, a negyedik osztályos tanulók egy földrajzi atlaszt kapnak ajándékba, az ötödikesek tornazsákot, melynek tartalma egy kulacs és karpánt, hatodik osztályok a jópajtás éves előfizetését kapják ajándékba, a hetedik osztályosok osztálykirándulást, még a nyolcadik osztályosokat a pályaválasztás terén erősítjük meg a Suli Expo rendezvényünkkel.
1: Még egy kérdés, vagyis hát van még néhány kérdés, ugye, ami aktuális lehet így az iskola kezdés előtt. Itt van például az iskolabusz program is, amely mellett nem mehetünk el. Sok család számára jelent ez még komoly segítséget. Hogyan alakul idén ez a program? Hány diák számára biztosítanak utazási lehetőséget?
2: Az idén is folytatjuk az iskolabusz programot, ahogy az előző években is sikeresen megvalósult. Az elmúlt évben 13 önkormányzat területén 168 gyermek vette igénybe a buszkísérők bevonásával. Apatin, Ingyia, Kula, Nagybecskerek, Nagykikinda, Pancsova, Szabadka, Topolya, Törökbecse, Törökkanisa, Újvidék, Verbász és Zombor önkormányzatok területén. A 2026-27-es évben, tanévben is hasonló számokra számíthatunk, hiszen látjuk a beiratkozási adatokat, és már nagyban szervezzük a buszkísérők bevonását, és szeptember 1-jével ez a program indul, mint ahogy az elmúlt években is.
1: Ebben az esetben a busz az otthontól, az iskoláig és az iskolától ismételten az otthonáig szállítja a gyerekeket.
2: Így van, ez az otthonáig szállítja, tehát a legközelebbi biztonságos és engedélyezett busz megállóban veszi fel a buszkísérővel együtt a gyermekeket.
1: Beszélgetésünk végén ejtsünk szót a középiskolásokról is. Mikorra várhatóak a végleges információk a beiratkozásokról, és hát nagyjából mennyi középiskolás kezdi meg a 26-27-es tanévet? Pont ma volt egyébként, vagy ma van egy hír arról, hogy ugye a kísérettségi pótlását még van lehetőségük a középiskolásoknak megtenni, és hogy augusztusban van még egy újabb kör a beiratkozásra, tehát nincsenek még végleges adatok.
2: Nincsenek végleges adatok, és a jelen rendelkezésünkre álló adatok szerint 1073 első magyar középiskolás lesz, és még 84 speciális tagozaton tanuló. Ezek az adatok a Moja Srednja Škola portálon ugye elérhető hivatalos besorolási adatok, és ezek pedig változni fognak. Szeptember második feléig ezek a számok mozognak, és szeptember második felében fogunk pontosan és végleges adatokkal rendelkezni, amikor az iskolák, középiskolák megküldik ezt a Magyar Nemzeti Tanács részére.
1: Az iskolabusz program egyébként a középiskolásokra is vonatkozik?
2: Nem, csak az általános iskolásokra és helyenként a szórványba, az óvodásokra, az iskola előkészítős gyermekekre.
1: Milyen módon tudják a középiskolásokat támogatni akkor? És hát mennyire voltak népszerűek egyébként a középiskolások, tehát a magyar nyelvű képzés a végzős nyolcadikosoknak, tehát biztos vannak információk, akár például a Suli Expo, legutóbbi Suli Expon, hogy mekkora volt az érdeklődés az iránt, hogy itthon tanuljanak tovább.
2: Ami nagyon fontos, hogy a beiratkozási terv, az szoktuk ugye mindig hangsúlyozni, hogy kétszer annyi helyet, férőhelyet tartalmaz, mint amennyi diák a végén beiratkozik. Miért tartjuk fontosnak, hogy nagy legyen a választék? Ha eleve már a beiratkozási tervből bizonyos szakokat megszüntetünk, akkor úgy gondoljuk, hogy hamarabb kényszerülnek rá a diákok a család együttes döntésével olyan irányban választani középiskolát, ami nekünk nem előnyös, tehát elhagyják a szülőföldjüket. De hogyha a beiratkozási tervben ezek a szakok szerepelnek, és ezt engedélyezni tudjuk, és köszönve az Oktatási Minisztériumnak és a Tartományi Titkárságnak, ugye, hogy együtt tudunk működni, és hogy ők is mindent megtesznek azért, hogy magát a tervet ne szűkítsék az illetékesek, így várhatjuk a gyerekek beiratkozását, és amikor ez megtörténik, és kevesebb létszám, természetes, hogy kevesebb létszám lesz, hiszen nagyobb a szórás, hiszen sokkal több a férőhely, mint amennyi gyermek iratkozik, így aztán a 15 főnél kisebb tagozatokat, létszámú beiratkozott tagozatokat is ugyanígy kérvényezzük, és megpróbáljuk megmenteni, beindítani, hiszen nagyon fontos az, hogy a gyermek azt tanulja középiskolába, amit igazán szeretne, ami után érdeklődik.
1: Ne ha pedig tudja egy, már, hogy mi az, amit
2: van, ne pedig egy kényszer megoldásként olyan szakra legyen átsorolva, amihez kedve nincs, mert ilyenkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy feladja, vagy átiratkozik, vagy elmegy külföldre, mert ott megvan az a szakirány, amit őt érdekli. Az idei évben a számítógép vezérlését, a CNC gépésztechnikusi szak, a gépjárművezető, a képzőművészeti technikus, az általános ápoló, a természettudományi matematikai irányzat, a nyelvi tehetséggondozó szakban az angol nyelv, színház és audiovizuális művészetek szaka, a mehatronikai technikus és a közút kezelő technikus szakokon volt teljes betelt helyek a Moja Srednja Škola adatai szerint.
1: Az MNT részéről mire számíthatnak a középiskolások, ami a támogatásokat illeti?
2: Az elsős középiskolások az idei is évben is megkapják azt az egyszeri támogatást, azt az ösztöndíjat, amit a beiratkozások után néhány héttel meg fog szervezni, meg fog hirdetni a Magyar Nemzeti Tanács, és egy szimbolikus egyszeri segélyben fogja, pénzeszköz segélyben fogja részesíteni a tanulókat.
1: Aztán ott lesz még valamikor az Edu Expo is, ugye, a végzősöknek.
2: És a végzősöknek az Edu Expo, a harmadikosoknak a szerbnyelvi felzárkóztató képzés, szintén a végzősöknek, miután sikeresen felvételiztek, az őszi szerbnyelvi képzés. Ugyanakkor minden elsős, mint az elmúlt években, megkapja a szerbnyelvi, mint nem anyanyelvi segédtankönyvet, és használhatja 4 éven keresztül, hogy a szerbnyelvi tudását is úgy emelje és gyakorolja azokat a helyzeteket, amelyeket kiváló pedagógusok láttak elő ebben a 4 évre szóló segédtankönyvben.
1: Azt hiszem, az MNT részéről minden biztosítva van, a szülők is mindent megtesznek a gyermekükért, most már a többi csak rajtuk múlik, és azon, hogy hogyan teljesítenek. Nagyon szépen köszönöm, hogy az iskola kezdés előtt ezeket a témákat szóba tudtuk hozni, és beszámoltunk a részletekről, az információkról a hallgatóinknak. Varjú Potrebics Tatjana volt a vendégünk, az MNT Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm a meghívást.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
1: Reklámot hallottak.
4: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.
0: A régi idők slágerei.
5: A régi idők slágerei.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
6: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Holnap ülésezik a szerb szociális gazdasági tanács. Az ülésen várhatóan döntés születik a jövő évi minimál bér összegéről, amennyiben nem tudnak megállapodásra jutni. A döntést a szerb kormány hozza meg szeptember közepéig. A szerb kormány a jelenlegi 550-ről 600 euróra emelni a jövő évi minimál bért, ami 9,2%-os emelést jelentene. A következő cél pedig az, hogy a minimál bér a jövő év végére elérje a 650 eurót, a holnapi ülés 10 órakor kezdődik. Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Európa több országában. Görögországban már halálos áldozatokat is követeltek az erdőtüzek, miközben Belgium történetileg legnagyobb erdőtüzével küzd, amely mintegy 3000 hektárt érint. Bocsánat. Több uniós ország is segítséget nyújt az oltásban, viszont a lángok már Németország felé is terjednek. A hőség, a szárazság és az erős szél Európa több országában is megnehezíti a tűzoltók munkáját. Bosznia-Hercegovinában, Bihács közelében egy elaknásított területen terjednek a lángok, ezért a tűzoltók csak biztonságos távolságból tudnak beavatkozni. Több országban ugyanakkor javult a helyzet, Franciaországban, Spanyolországban és Szlovákiában sikerült megfékezni, vagy legalábbis stabilizálni a tüzeket. Ludason folytatódik ma a Tanya Színház idei turnéja. A társulat Vörösmarty Mihály klasszikus művét, a Csongor és Tündét viszi el a vajdasági közönséghez Mezei Kinga rendezésében. Zenével, tánccal és humorral teszik közérthetőbbé a szerző közel 200 éves művét. A mai ludasi előadást követően még három helyszínen találkozhatnak a nézők a társulattal, Bácskosudfalván, Bázs-Gyula-falván, végül pedig Brazíliában mutatják be a produkciót. Az előadás minden helyszínen 21 órától kezdődik. Ludason a helyi Kosztolányi ház udvarában szervezik meg a programot, ahol finom falatokkal és frissítő italokkal is várják az érdeklődőket.
5: Sport.
6: Szabadka legszebb utcáin a város szecessziós épületei között futhatnak majd azok, akik augusztus 30-án részt vesznek a 9. szabadkai félmaratonon. A szervezők 5, 10 és 21 kilométeres távval készülnek, így a kezdőktől a tapasztaltabb futókig mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást, természetesen gyerekfutam is lesz. A félmaraton és a 10 kilométeres futás rajtja reggel 8 órakor, az 5 kilométeres távé pedig 8 óra 25 perckor lesz a város központba. A verseny napján Szabadkán mindenki számára ingyenes lesz a parkolás.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fokot mérnek, a nap hátralevő részében.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fokot mérnek, a nap hátralevő részében. Meleg időre számíthatunk, estére azonban érkezik.

0: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Megvan!
2: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járod, a nagyok táncát járod, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Ahogy haladsz előre és lépkedsz egyre feljebb, a lépcsőn egyre lejjebb csúszol, nem érted miért. A lelki emelkedőn az ember, hiába, hogy sokat mer, nem tévedhetetlen, amíg él. Így most én léptem, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járom, a nagyok táncát járom, ugyanúgy megy minden, minden tovább.

Jönnek a lányok a bában a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak!

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusíty utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Ajánló következik.
5: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.
7: Mi feltesszük a kedvenc lemezét.
8: Szabadkai Magyar Rádió.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk!
3: Rádiózzon velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: ajánló következik.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmesteri zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazzzongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
4: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Híradó.
6: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A híradó főbb témái közül kiemeljük. Szerbiában továbbra is küzdenek a szabadtéri tüzekkel. Vajdaságban is megjelent a nyugat-nílusi láz. Idén is tanszercsomaggal és iskolatáskával támogatja az MNT a kiselsősöket. Ezek lesznek a híradó főbb témái, jönnek a részletek. Szerbiában továbbra is több helyen pusztítanak erdő és bozót tüzek. A köztársasági rendkívüli helyzetek törzsének adatai szerint jelenleg 25 aktív szabadtéri tűz van az országban. A legkritikusabb helyzet a Deliblati homokpusztán, a Sztolovi-hegységben, Bujanovac környékén, valamint Bojnik község területén alakult ki. A lángok több ezer hektárt érintenek. A Deliblati homokpusztán közben már a tűz utáni helyreállítás előkészítése is megkezdődött. A következő egy hétben elkészülhet a 2027 és 2031 közötti helyreállítási és felújítási terv első tervezete. Mecserik Anita összefoglalója.
7: Több mint 10 napja tart a küzdelem a tűzzel a Deliblati homokpusztán, ahol több mint 2500 hektárnyi területet érintenek a lángok. A legfrissebb jelentések szerint a tüzet egyre inkább sikerül ellenőrzés alatt tartani, így a környező települések jelenleg nincsenek közvetlen veszélyben. Az erős és változó szél azonban továbbra is megnehezíti a védekezést, és a lángok újra fellobbanhatnak. A helyszínen több mint 130 szakember is önkéntes dolgozik. A tűzoltását különböző munkagépekkel, kvadokkal és egy tűzoltóhajóval is segítik. A helyszínre ellátogatott Sara Pavkov környezetvédelmi miniszter is, aki a tartományi és köztársasági szervek képviselőivel egyeztetett a tűz utáni helyreállításról. A miniszter elmondta, hogy már a következő egy hétben elkészülhet a Deliblati homokpuszta 2027 és 2031 közötti helyreállítási és felújítási tervének első tervezete. A tárca vezető szerint a károk felmérését és a helyreállítás megtervezését már most meg kell kezdeni. Olyan dolgot beszéltünk meg, ami nem mindennapi, de úgy gondolom, hogy ez a helyzet megköveteli a pillanatról pillanatra történő együttműködést. Ezért egy WhatsApp csoporton keresztül tartjuk a kapcsolatot, és egy héten belül elkészül a helyreállítási és felújítási terv első tervezete, amely a 2027 és 2031 közötti időszakra vonatkozik. Marko Marinković, a Vajdas Magyarország Erdői Közvállalat erdészeti, ökológiai és fejlesztési igazgatója szintén az érintett helyszínen elmondta, hogy a Deliblati homokpusztán már napok óta folyamatosan küzdenek a tűzzel, tegnap pedig a lángok áttörték a legszélesebb védősávot is, ami szerencse, hogy a tűz ismét az erdőterület felé tört át. A települések továbbra is védve vannak, emelte ki.
5: Juče bilo jako teško, jako izazovno.
7: Tegnap nagyon nehéz és kihívásokkal teli napunk volt. Éppen azon a helyen vagyunk, ahol a tűz áttörte a legszélesebb védővonalat, amelyről biztosak voltunk, hogy át fogja törni. Ami szerencse, hogy ismét az erdőterület felé terjedt tovább. A települések továbbra is védve vannak, mi pedig folytatjuk a munkát, és mindent megteszünk azért, hogy ez így is maradjon.
5: Se trudimo da to tako i ostane.
7: A Stolovi hegységben a legfrissebb információk szerint két aktív tűzfészekkel küzdenek. Az oltást katonai és belügyi helikopterek is segítik a levegőből. Breznica környékén több mint 200 hektáron ég az erdő és aljnövényzet, míg Gornyi Brestovac térségében mintegy 100 hektárt érint a tűz. A hatóságok szerint a levegőből. Breznica környékén több mint 200 hektáron ég az erdő és aljnövényzet, míg Gornyi Brestovac térségében mintegy 100 hektárt érint a tűz. A hatóságok szerint emberéletek és lakóházak jelenleg nincsenek veszélyben.

0: Már fertőzéseket. A szakemberek szerint pánikra nincs ok, a szúnyog csípések elleni védekezésre azonban továbbra is nagy szükség van. Szabó Regina riportja.
1: A nyugat-nílusi láz elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed. A kórokozót a szúnyogok leggyakrabban fertőzött madaraktól veszik fel, majd egy újabb csípéssel továbbadhatják. Emberről emberre hétköznapi érintkezéssel, köhögéssel vagy tüsszentéssel nem terjed. A fertőzés sok esetben észrevétlen marad. A betegek többségénél egyáltalán nem jelentkeznek tünetek. Ha mégis, leggyakrabban láz, fejfájás, fáradtság, izomfájdalom, hányinger vagy kiütések alakulhatnak ki, mondta dr. Bohucki Nebojsa, járványügyi szakorvos.
2: Ha beszélünk nyugat-nílusi vírusról, vagyis lázról, kell mondani, hogy körülbelül 80%-ban ez a fertőzés teljesen tünetmentes. Az alsó határ 50 év. Tehát, ha valaki idősebb, mint 50 év, inkább neki lesznek a tünetek, vagy ha fiatalabb, de van valami betegsége. Mondjuk rá cukorbetegség, vagy valamilyen immunodeficienciája. Mondjuk rá a rákbetegsége, vagy valamilyen kezelés közben van. Azért ez a fiatalabb személynek is bírnak lenni tünetek.
1: Vajdaságban jelenleg 3 igazolt megbetegedésről számoltak be. A betegek Közép- és Dél-Bánátból származnak, és mindhármuknál a betegség súlyos, az idegrendszert érintő formáját állapították meg. Szerbiában összesen 5 idei esetet tartanak nyilván. Európában ennél jóval nagyobb a fertőzések száma. Augusztus 13-áig 9 európai ország 77 területén összesen 429 fertőzést regisztráltak. A legtöbb eset Olaszországban és Görögországban volt. A fertőzés ritkán súlyos, akár életveszélyes formában is jelentkezhet. Snezsana Medic, járványügyi szakorvos, Vajdasági Közegészségügyi Intézet. Az esetek kevesebb, mint 1%-ában, vagyis körülbelül minden 150. fertőzöttnél alakul ki agyvelő vagy agyhártya gyulladás. Ezek a legsúlyosabb esetek, amelyek fejfájással, hányással, álmossággal, megváltozott mentális állapottal, bénulással, epilepsziás rohamokkal és egyéb tünetekkel járhatnak. Ezek kórházi kezelést igényelnek, és sajnos szövődmények, akár halálos kimenetel is előfordulhat. A szakemberek szerint a legfontosabb a szúnyogcsípések megelőzése. Használjunk szúnyogriasztót, viseljünk lehetőleg hosszú ruházatot, szereljünk szúnyoghálót az ablakokra, és szüntessük meg a ház körül a pangóvizet, ahol a szúnyogok szaporodhatnak.
0: Vajdaságban idén jelenállás szerint 1290 magyar elsős kezdi meg az általános iskolát, valamivel többen, mint tavaly, ismertette a Szabadkai Magyar Rádióban Varjú Potrebics Tatjana. A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja elmondta, az MNT idén is tanszercsomaggal, illetve a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően iskolatáskával segíti az elsősöket, kiemelve, hogy a felsőbb évfolyamokra járó tanulók is ajándékban részesülnek majd. Emellett folytatódik az iskolabusz program is, amely az elmúlt tanévben 13 önkormányzat területén 168 gyermek számára biztosított utazási lehetőséget. A tanszercsomagot és az iskolatáskát augusztus utolsó és szeptember első napjaiban minden magyar osztályba iratkozó elsős megkapja a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából.
3: Az idei évben egy nagyon gazdagon felszerelt tolltartót, több különböző formátumú füzetet tartalmaz a tanszercsomag, a képzőművészeti tantárgyhoz való eszközöket, kiegészítőket, vonalzót, ragasztót, ollót, és a Gőgös Gunár Gedeon mesekönyvet, Vukelit Csilla betűtanodáját, és a Mézes Kalács legfrissebb számát fogják kapni az elsősök, még a felsőbb évfolyamon tanuló diákok, a második osztályosok a Mézes Kalács egész évre szóló előfizetését, a harmadik osztályosok osztálykirándulásban részesülnek, a negyedikes tanulók egy földrajzi atlaszt fognak ajándékba kapni, az ötödikesek egy tornazsákot, a hatodikosok a jópajtás gyermeklap egész éves előfizetésére számíthatnak, a hetedikeseket szintén osztálykirándulásra invitáljuk, és a nyolcadikos tanulókat pedig a pályaválasztásban igyekszünk megsegíteni, mégpedig a Suli Expo megszervezésével.
0: A pontos idő 16 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a

0: Híradóban mezőgazdasággal foglalkozunk, először ugyanis zajlik a napraforgó betakarítása, de a termelők elégedetlenek az előzetesen bejelentett felvásárlási árral, és augusztus 30-án rendezik meg az idei, a sorban a 9. szabadkai félmaratont, ezzel is foglalkozunk. Javában zajlik a napraforgó betakarítása, a termelők azonban továbbra sem tudják, milyen áron adhatják majd el a termést. Az előzetesen bejelentett kilogrammonkénti 40 dináros felvásárlási ár az elmúlt napokban 50 dinár felé emelkedett, a gazdák szerint azonban idén legalább 70-75 dinárt kellene kapniuk a napraforgóért. A helyzet miatt a nagybecskereki gazdák egy csoportja tegnap traktorokkal vonult az utcára, hogy tiltakozzon a felvásárlási árak miatt, a végleges árra azonban még akár egy hónapot is várni kell.
1: A kánikula miatt Szabadkán és környékén a napraforgók jelentős részét már betakarították. Az elmúlt időszak rendkívüli szárassága súlyosan károsította az idei termést, így az olajos mag minősége és a hozama sem érte el a várt szintet. Ritter Frányó, szabadkai termelő.
2: Környékön nem volt valami szép termések, most Holdjáról beszélek, Holdján volt 10-15 mázsa volt a termések, még azon alább is voltak a termések. Nagyon rosszak, szóval megsültek, és sajnos, hogy évről évre nem, hogy jobbra haladunk, hanem megyünk visszafelé. Nem tudjuk egyszerűen mit termelni. A napraforgóba bíztunk, ugye gabonai buzáink, az megfogta az a fagy, meg a szárasság őket, azok tönkrementek, most a napraforgóba bíztunk, hogy az legalább kihúz bennünket, úgyhogy a napraforgó se húz bennünket ki, nagyon, nagyon rossz, nagyon mínuszokat fogjuk húzni a napraforgóba is.
1: A kedvezőtlen hozam mellett a napraforgó felvásárlási ára sem váltotta be a gazdák várakozásait. Az elmúlt napokban bejelentett 40 dináros kilogrammonkénti felvásárlási ár miatt a szerbiai termelők elégedetlenségüknek adtak hangot. Az Aradeci Termelők Egyesületének tagjai tiltakozásul 5 órás demonstrációt tartottak a nagybecskereket Újvidékkel összekötő útszakaszon vasárnap délután. Hangsúlyozták, amennyiben a helyzet nem változik, radikálisabb tüntetéseket is fontolóra vesznek. Pavel Zahorec, aradeci termelő. Az aradaciak jelentős napraforgó termesztők. A bejelentett 40 dináros felvásárlási ár, amely a tavainál 16 dinárral alacsonyabb, olyan ár, amely megalázza a gazdákat. Az országban minden megdrágult, minden drágább lett. A termeléshez szükséges alapanyagok, a dízel, minden drágább, minket pedig leértékeltek, megaláztak a 40 dináros árral. Most kezdődött az aratás, tehát most derülnek ki a terméshozamok. Egyelőre azoknál, akik korábban aratták a napraforgót, nagyon alacsonyak a hozamok. A 40 dináros felvásárlási ár valóban alacsony, értett egyet a tüntetőkkel Dragan Glamočić. A szermezőgazdasági miniszter szerint azonban a napraforgó piaci ára már 50 dinár fölé emelkedett áfa nélkül. Hozzátette, véleménye szerint további áremelkedésre is lát lehetőséget. Én igyekszem, de mindig is azt mondtam, hogy nem én vagyok az, aki meg akarja határozni az árakat. A minisztérium feladata, hogy szükség esetén párbeszédet kezdeményezzen és biztosítsa a külföldi piacokkal a szükséges információcserét. Az pedig a termelők döntik el, hogy elfogadják-e azt az árat, vagy sem. Az az ár azonban, amellyel most indultak, a 40 dináros előzetes ár valóban nagyon alacsony. Azt üzenem nekik, hogy pénteken is tartottunk egy megbeszélést, és naponta egyeztetik a mezőgazdasági termelőkkel. Az aratás még csak most kezdődött. A végleges ár sajnos csak talán egy hónap múlva alakul ki. Ezeket az árakat a főpiaci szereplők Ukrajna és Oroszország alakítják. A mezőgazdasági termelők szerint legalább 70 dináros felvásárlási ára lenne szükségük ahhoz, hogy fedezni tudják a befektetési költségeket. A gazdák szerint a késő vetett napraforgók valamivel jobb terméshozamot nyújtanak majd, ám a jelenlegi alacsony felvásárlási ár mellett ez sem jelent érdemi segítséget számukra.
0: Augusztus 8-án mindössze néhány óra alatt vált a lángok martalékává a 14 tagú Vilcsek család otthon a Torontálvásárhelyen. A családapa elmondása szerint a tűz a fáskamrában keletkezett, onnan terjedt át a padlásra. Rövid idő alatt a tetőszerkezet teljesen leégett, majd a lángok a főépületet is elérték. Szerencsére senki sem sérült meg, de az anyagi kár felbecsülhetetlen. A család most a jó szándékú emberek támogatásában bízik, miközben a település lakói az első pillanattól kezdve összefogtak, és mindentőlük telhető módon igyekeznek melléjük állni. Lőcse Ilona és Bíró Tamara riportja.
3: Az elmúlt 50 év alatt felépített családi vagyon alig 2 óra alatt vált a tűz martalékává. A családtagok először a füstre figyeltek fel, majd észrevették, hogy a tűz a fáskamrában keletkezett. Azonnal megpróbálták megfékezni a lángokat, a tűz azonban rendkívül gyorsan terjedt. Mire a környező településekről érkező tűzoltók a helyszínre értek, a lángokat már nem lehetett megállítani. Jován Vilcsek.
4: Niko nije postavlja pitanje, mlad, star.
3: Senki sem kérdezte, ki a fiatal, ki az idős, kik vagyunk, mik vagyunk, mindenki jött segíteni. Szerencsére senkinek sem esett baja. Ha éjszaka történt volna, megfulladtunk volna a házban. 12 gyerekem van, mit is mondhatnék? Mindenki sértetlen maradt, életben maradtunk, ez a legfontosabb, hogy megmenekültünk. Ne történjen meg ilyesmi soha senkivel, Isten óvjon attól, hogy megtörténjen. Ez a nagy szárazság elvitt mindent.
4: Nikon, ne daj Bože, da se desi. Hova velika suša je uzala se.
3: A tűzvész híre rövid idő alatt elterjedt a településen, a helyi önkéntes tűzoltók mellett egymás után érkeztek a környező települések tűzoltó egységei, miközben a helyi földművesek nagy tartályokban hordták a vizet. A fél falu a család segítségére sietett. A szárazság és az erős szél miatt ugyanis a lángok könnyen tovább terjedhettek volna a szomszédos házakra is. Hogy mi történt volna akkor, arra a helyiek még gondolni sem mernek. Stefan Lazicski. Úgy gondolom, hogy a többi egyesület, a sportolók is mind segíteni próbálnak. A Torontálvásárhelyi női kézilabda klub például már bejelentette, hogy a következő mérkőzésüket jótékonysági céllal rendezik meg. Ez mindenképpen biztató, hiszen azt mutatja, hogy Torontálvásárhely ilyen helyzetekben összefog. Ilyenkor nem lehetnek közöttünk megosztottságok, mindenkinek segítenie kell, amiben csak tud. Az a cél, hogy ezek az emberek valahogy pótolni tudják az elszenvedett anyagi veszteségeiket, és folytatni tudják az életüket. A Torontálvásárhelyi Szebb faluért női szervezet tagjai közvetlenül a tragédia után gyűjtésbe kezdtek. Elsőként a háztartásban legszükségesebb eszközökkel és tárgyakkal segítették a károsult családot. Ezt követően újabb jótékonysági akciót szerveztek, palacsintát sütöttek, hideg limonádét árultak, a befolyt összeget pedig teljes egészében a Vilcsek család megsegítésére ajánlották fel. Nikolic Eleonóra, a szervezet elnöke.
5: Nagyon szép összeg gyűlt össze, ezt mink honnap a számlájukra, a zsíros, és a folyószámlájukra fogjuk befizetni, ami erre a célra nyílt nekik, és reméljük, hogy hozzájárulunk a szebb jövőjükhöz.
3: A helyi Pipacs nőegylet tagjai is csatlakoztak a jótékonysági akcióhoz a Vilcsek család számára. Nagybecsei Éva, a nőegylet elnöke.
6: Mindenki adott be pénzt, de utána, amivel lőtt ez a halfőzőverseny, és akkor lángost akartunk sütni, akkor úgy gondoltuk, ezt az összeget is adjuk nekik, mert mink egy nagyobb valamit szeretnénk nekik venni, egy spalhertot, vagy mosógépet, vagy ilyes valamit, és akkor úgy jött az ötlet, tehát akkor csináljuk az egész lángost, és amit összeszütünk pénzt, és a lángosból odaadjuk nekik, hogy vagyis megbeszéljük, hogy mik jön nekik, és azt fogunk venni, mert sajnos ez történt velük.
3: A Torontálvásárhelyi helyi közösség anyagilag ugyan nem tudja támogatni a tűzkárosult Vilcsek családot, abban azonban minden segítséget megad, hogy a jó szándékú emberek támogatása eljusson hozzájuk. Berkán Julianna, Torontálvásárhely helyi közösségének elnöke.
7: Nagyon sok lakos is hozzánk fordult a helyi közösség körül, tehát már bútort is néznek, amit mondtuk, hogy először a házat fel fogjuk építeni, vagyis fölépítik, letakarítsák, nagyon sok a segítségük, akkor ahol levásárolhassák az anyagot, a pék adja a kenyeret, tehát minden téren mi szervezkedtünk.
3: A család megsegítésére Jován Vilcsek nevére folyószámlát nyitottak az Erste Bank újvidéki fiókjánál. A számlaszám 34000032096140 15. A család minden jó szándékú ember önkéntes adományára számít, hogy még az őszbeállta előtt ismét tető legyen a 14 tagú család feje fölött.
0: Sport. Szabadka Lepsze utcáin a város szecessziós épületei között futhatnak majd azok, akik augusztus 30-án részt vesznek a 9. szabadkai félmaratonon. A szervezők 5, 10 és 21 kilométeres távval készülnek, így a kezdőktől a tapasztaltabb futókig mindenki megtalálhatja a számára a megfelelő kihívást. A félmaraton és a 10 kilométeres futás rajtja reggel 8 órakor, az 5 kilométeres távé pedig 8 óra 25 perckor lesz a városközpontban. A pályákat teljesen lezárják a forgalom elől, a résztvevőket pedig frissítő állomások, egészségügyi csapatok és a mentőszolgálat is segíti. A hétfői sajtótájékoztatón elhangzott, hogy általában az 5 kilométeres táv a legnépszerűbb, idén azonban eddig a félmaratonra, vagyis a 21 kilométeres futásra jelentkeztek a legtöbben. A szervezők idén külön jutalmazzák azt is, ha valaki megdönti a félmaratoni pálya rekordot, az új rekord felállítója támogatást kap ahhoz, hogy egy másik regionális versenyen is rajthoz állhasson. Nevezni augusztus 20-án délig még lehet, a verseny napján pedig Szabadkán mindenki számára ingyenes lesz a parkolás. Zsivica Szavin, a 9. szabadkai félmaraton szervezőjét hallják.
8: A Szabadka Város Sportszövetségéhez tartozó egyesületek és klubok tagjai kedvezményesen 3000 dinárért nevezhetnek. Mindenkit szeretettel várunk, három táv közül lehet választani, 5, 10 és 21 kilométer. Idén a nevezések száma nagyjából egyenletesen oszlik meg a három táv között. Korábban általában az 5 kilométeres futásra jelentkeztek a legtöbben, azt követte a 10 kilométer, végül pedig a 21 kilométer. Táv. Jelenleg azonban a félmaratoni táv vezeti a nevezéseket, úgyhogy érdekes lesz, ha idén valóban a félmaratonisták lesznek a legtöbben.
0: A pontos idő 16 óra 22 perc, híradót hallottak.
9: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fok van, a délután hátra levő részében még meleg időre számíthatunk, estébre azonban a meteorológusok szerint egy hideg front érkezik helyenként csapadékkal, hát én is, ahogy itt kinézek a stúdióban, látom, hogy igencsak lengeti a szél a fákat, és ez befolyásolja majd a holnapi időjárásunkat is, a hőmérséklet csúcsértéke már csak 29 fok körül alakul.
10: Közélet.
11: Közélet.
10: Politika.
11: Politika.
10: Kultúra.
11: Kultúra.
10: Sport.
11: Sport.
12: Hogy ne maradjon le semmiről.
10: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: ajánló következik.
1: 25. új kenyér ünnepe Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. A 90-es évek magyar slágerei. Itt az SMR-ben.

0: mellettem. Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ki ez, nem ő?
2: Ki?
1: Te a srác az Animal Kenny-ben.
3: Tényleg, ugye te vagy a Kuka MC?
4: Igen.
1: Jó, reppelj már nekünk valamit.
4: Jaj, nem már, húzni jöttem.
3: De, reppelj bármit.
4: De mit?
1: Több minden.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak. Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: A 107,1 MHz-en.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor...
2: Ma hozzák a hét napot!
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
9: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
5: Reklámot hallottak. Zenés időutazás régi melódiák világába. A Szabadkai Magyar Rádióval.

Szól a nyár Szabadkán, a 107,1 MHz-en. Szól a nyár Szabadkán, a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
3: A hallgatók hullámhosszán.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: 18 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben egy újabb pompomról szóló mesével érkezik hozzátok Góli Csilla alpolgármesterasszony. Fogadjátok szeretettel!
1: Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismertek? Igazán senki sem ismert, mert hol ilyen vagyok, hol olyan. Bámulatosan tudom változtatni az alkomat. Ha akarom, olyan vagyok, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egy ujjas kifordított buta kesztyű, vagy szobafestőpemzli, vagy papucs orrám pamut bojt. Most leginkább szőrsapkához hasonlítok, ahogy ülök az ágon, egy szép, hosszú ágon, föl le.

Csukás István, pompom meséi. Órarugó gerincű, felpattanó. Pompom bóbiskolt az ágon, egy szép, hosszú ágon, de a fél szemét azért nyitva tartotta, s az útra pislogott, hogy mikor jön már picúr, csak nehogy szem elől tévessze. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek? Hó, igazán senki sem ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy pislogó szőrsapkához. Hát, ahogy pislogott, meg bóbiskolt a nyitva tartott fél szemével, végre meglátta picúrt. Rögtön kinyitotta a másik szemét is, jó nagyra nyitotta mind a kettőt, mert picúr elrohant a fa alatt, olyan gyorsan, mint a szélvész. Pompom izgatottan kiabált. Hová rohansz? Miért rohansz? Az iskola megvár, állj meg! Várj meg te is engem! Picúr lelassított, és hadarva magyarázott. Hát nem látod, hogy már fél kilenc? Jaj, már nem is fél kilenc, hanem egész kilenc. Elkésem az iskolából, hát nem látod? Pompom kihajolt, és megnézte az utcai órát. Várj, várj! Rossz órát nézel! Vagy rosszul nézed? Ezen az órán még csak fél nyolc. Picúr visszajött, megállt a fa alatt, és abba az irányba nézett, amerre Pompom mutogatott. Az óra valóban fél nyolcat mutatott. Nem értem, morfondírozott picúr. A másik órán kilenc volt. Nem értem. Pompom töprengett, rázta a fejét, tekergette a nyakát, vagyis gondolkozott, majd vidáman a homlokára csapott. Megvan! Ez nem lehet más, mint órarugó gerincű felpattanó. Órarugó gerincű, micsoda? Csodálkozott picúr. Elkísérhetlek? Majd útközben szép lassan elmesélem. Van idő, rengeteg időnk van. Picúr bólintott, hogy elkísérheti. Pompom picúr fejére ült, mint egy csapka, és szép lassan sétáltak, majd néha megiramodtak, majd megint lassan battyogtak, és jól megnéztek minden órát. Pompom pattogott picúr fején, összehúzta magát, felugrott egy picit a levegőbe, majd visszahuppant. Na hát, nem hallottam róla két éve. Nem. Három éve. Nem. Négy éve. Picúr idegesen rázta a fejét. Én pedig egyáltalán nem hallottam róla. Se tavaly előtt, és légy szíves, ne pattogj. Pompom pattogott, és bocsánat kérően pislogott. Csak mutatom, hogy csinál órarugó gerincű felpattanó. Hogy csinál, kérdezte picúr. Felpattan, magyarázott Pompom. De előbb összehúzódik, mert olyan hajlékony és rugalmas, mint egy órarugó. Azért is hívják órarugó gerincű felpattanónak. Világos? Picúr bólintott, hogy világos. És valahol itt bujkál a környéken. Pompom pislogott, meg tekergőzött, meg leselkedett, meg nézelődött, majd előre mutatott, és az izgalomtól kicsit reketten suttogta. Ott van! Hol? Suttogott picúr is, mert rá is átragadt az izgalom. Ott! Látod azt a fiút a két karikával? Az egyik karika órarugó gerincű felpattanó. Figyelték a fiút, aki pálcával ütögette, hajtotta a két karikát. Hallották, hogy csodálkozva dünnyög. Az előbb még csak egy karikám volt, nem baj, ez a másik egész ügyesnek látszik. Az a másik karika, amelyik egész ügyesnek látszott, figurázott, mókázott, ide-oda gurult, majd kinyúlt, mint egy villamos sín, majd hullámzott, mint egy hajcsat, majd boltívet csinált, majd megunta az egészet, felágaskodott, és ugrálva eltűnt a sarkon. Dang, dang, dang. A fiú ámulva nézett, majd legyintett. Láttam én, hogy nem teljesen normális. Majd az első karikájával, amelyik teljesen normális volt, elkarikázott. Pompom suttogva sürgette picúrt. Utána! Gyerünk, utána! Arra pattog, arra ugrál. Befordultak a saroknál, néztek erre, néztek arra, de nem látták sehol órarugó gerincű felpattanót. Egyszer csak Pompom pisszegett egy halkat. Psz, azt hiszem ott van. Hol? Kérdezte picúr. Ott. Figyeld a cukrászinast? Figyelték a cukrászinast, aki feltartott jobb kezében egy gyönyörű, emeletes tortát vitt. Ebben nem volt semmi különös, de az már elég különös volt, hogy a cukrászinas a bal lábával a levegőben lépkedett, vagyis úgy látszott, mert a bal lába nem ért le a földre.
Figyeld a bal lábát, suttogta Pompom. Alatta van órarugó gerincű felpattanó. Most már Picur is látta, hogy órarugó gerincű felpattanó kifeszül, mint egy korlát, s rajta lépeget egyensúlyozva a cukrászinas. Majd lelapult teljesen a földre. A cukrászinas egy ideig még a levegőben lépegetett a bal lábával, míg el nem tűnt a sarkon. Hű, törölgette a homlokát Pompom, de azért nem ejtette el a tortát. Nézték, lesték a sarokhoz lapulva, hogy ki lesz órarugó gerincű felpattanó újabb áldozata. Jött egy macska, kényeskedve rakta a lábait vigyázva, nehogy pocsolyába lépjen. Nem lépett pocsolyába, nem, valami egészen másra lépett. A macska először csak annyit érzett, hogy puhán felemelkedik a levegőbe, és nem elég, hogy felemelkedett a levegőbe, hanem egyszer csak repülni is kezdett. Minden esetre összehúzta magát, összegömbölyödött, mint egy labda. Kívülről nézve olyan is volt, mint egy labda, amint ide-oda pattog. Nyáu! Nyávogott egy keserveset a labda. Biztosan álmodom az egészet, és de rosszat álmodom. Picurék figyelték a nyávogó labdát. Valamit azért kellene csinálni, suttogta Picur. Itt senki nem tud csinálni semmit. Egyedül Gombóc Artúr tud csinálni valamit, suttogta vissza Pompom. De hol van most Gombóc Artúr? Ki hallott Gombóc Artúrról mostanában? Közben órarugó gerincű felpattanó megunta a labdázást, egy utolsót pöccintett a labdán, amely földet érve visszaváltozott macskává, és dühösen sziszegve, meg fújva, meg nyávogva elhúzta a csíkot. Órarugó gerincű felpattanó nyújtózott egy nagyot, rugózott egy kicsit, majd kandi pillantásokkal új játék után nézett. Egy teherautó kanyarodott be az utcába. Órarugó gerincű felpattanó gyorsan elnyúlt a kockaköveken, mikor a teherautó rágurult, rátekeredett a hátsó kerekére, ugyanakkor megfogózkodott a villanyoszlopban, és roppant erővel visszatekerte a hátsó kereket. A teherautó lassan visszafelé gurult. A sofőr csodálkozva hajolt ki az ablakon, hogy mi a csoda történik, de nem látott semmit. Gázt adott, a teherautó elindult, órarugó gerincű felpattanó, feltekeredett, s a teherautó megint hátrafelé araszolt. Milyen erős, jegyezte meg elismerően Picur. Fantasztikus ereje van, pattogott Pompom. Erősebb, mint a svéd acél, erősebb minden acélnál. Az erő még nem minden, töprengett el Picur egy pillanatra. Majd tovább nézték az előre-hátra guruló teherautót. A sofőr már két lábbal nyomta a gázt, mikor órarugó gerincű felpattanó megunta a játékot, elengedte a kereket, s a teherautó kilőtt az utcából. Ekkor egy bajuszos jött ki az egyik házból, szemetes vödröt cipelt, s a kukához batyogott. Órarugó gerincű felpattanó villámgyorsan a kuka alá surrant, s várt csillogó szemmel. A bajuszos odaért, kinyitotta a fedelet, felemelte a vödröt, s önteni akarta a szemetet, mikor a kuka felemelkedett egészen a feje búbjáig. A bajuszos csodálkozva tartotta a vödröt, s kimerett szemmel bámulta a levegőben lebegő kukát. Majd lassan leengedte a vödröt. A kuka leereszkedett a földre. Mi a figyfene ez? Mormogta a bajuszos. Próbáljuk csak meg még egyszer. Megpróbálta még egyszer. Lassan felemelte a vödröt, a kuka is felemelkedett a levegőbe. Így maradtak egy pillanatig, majd a bajuszos leengedte a vödröt. A kuka is visszaült a földre. A bajuszos mérgesen ráncolta a homlokát, majd bevetett egy trükköt. Villámgyorsan emelte fel a vödröt, a kuka is villámgyorsan emelkedett a levegőbe, majd villámgyorsan leengedte a vödröt, a kuka is villámgyorsan leereszkedett. No-no, fenyegette meg a bajuszos a kukát. Viselkedj rendesen, különben elbánok veled. Hirtelen felugrott a kukára, s rácsücsült. Most izegj, most mozogj, fránya kuka, te izgő mozgó kuka. Jaj. Azért jajgatott, mert a kuka újra fölemelkedett a levegőbe, de nem elég, hogy fölemelkedett, hanem ugrott is kettőt, hármat, s vele ugrált a bajuszos is a fedelén csücsülve. Mikor a kuka leért a földre, a bajuszos leugrott, s rémülten visszaszaladt a házba.
órarugó gerincű felpattanó kimászott a kuka alól, vidáman nyújtózott, megrugózott, felugrott a levegőbe, s fenéken pöccintett egy verebet. Aztán még egyet. Aztán még egyet. A verebek csiripelve menekültek az utcából. Egyáltalán mindenki elkerülte ezt az utcát. Jött egy kutya, benézett az utcába, s fejét csóválva eltrappolt. Jött egy macska, benézett az utcába, s mérgesen nyávogva elspurizott. Jött egy másik fiú karikával, benézett az utcába, s gyorsan visszafordulva elkarikázott. Jött egy másik teherautó, benézett az utcába, s pöfögve visszafordult. Órarugó gerincű felpattanó, elszontyolodva kóvájgott fel alá a kiürült utcában. Ekkor a szemben lévő toronyban nagy zengés-bongás támadt, recsegés, meg percegés, meg veszett tiktakolás, meg össze-vissza óraütés, mint egy bolond toronyórában. Mindenki oda nézett, s látták, hogy a toronyóra valóban megbolondult. Megbolondult a toronyóra, mutogatott Picúr. Össze-vissza járnak a mutatók. Valami zűr van, az biztos, mormogta Pompom. És itt van ez a foglalkozás nélküli órarugó gerincű felpattanó. Csak jönne már Gombóc Artúr, ő tudná a megoldást. Órarugó gerincű felpattanó is kíváncsian figyelte a megbolondult toronyórát. De hát ő se tudta még a megoldást, vagyis csak bámészkodott, megfigyelgetett. Végre arra jött Gombóc Artúr egy nagy bőröndött cipelt. Ha-hó, Artúr, de jó, hogy erre jársz, rikkantott Pompom. Állj meg egy pillanatra. De csak egy pillanatra, mondta Gombóc Artúr. Új csokoládé szállítmány érkezett, oda sietek, mi a baj? Pompom megbolondult toronyórára mutogatott, majd a bámészkodó órarugó gerincű felpattanóra. Gombóc Artúr egy pillanat alatt kitalálta a megoldást. Biztos eltört a rugó. Na meg itt van ez a láthatóan munkanélküli órarugó gerincű felpattanó. Világos, intett órarugó gerincű felpattanónak. Figyelj ide, öcsi! Nem akarsz egy jó állást? Egy magas állást, he? De akarok! Már úgy is unatkozom. Helyes, akkor pattanj fel oda. Ott az állás. Köszönöm, Gombóc Artúr. Pattanok, sikkantott órarugó gerincű felpattanó. S felpattant a toronyba, megkereste az eltört rugót, kidobta az ablakon, szépen becsusszant a helyére. Az óra egyből megjavult, egyenletesen tiktakkolt, s a mutatók pontosan mutatták az időt. Jaj, mondta Picúr, mindjárt 8 óra, elkések az iskolából, rohanás! Még elbúcsúztak Gombóc Artúrtól, aki a másik irányba futott a csokoládéért, futtában integettek a toronyóra felé, s rohantak az iskolába. A kapuban Pompom is elköszönt. Szia, Picúr, most már tudod, hogy melyik óra a legpontosabb a világon? Tudom, mosolygott Picúr, amelyikben órarugó gerincű felpattanó lakik.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, ma Góli Csilla Szabadkaváros alpolgármestere választott nektek mesét. Hamarosan egy újabb történettel érkezik, de addig is legyetek jók, és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: búcsúzik a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 19 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. A 70-es évek királynője a Queen.
4: A 70-es évek királynője a Queen.
5: A 80-as évek hercege Prince.
3: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A 107,1 MHz-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: 20 és 21 óra között.
0: 20 és 21 óra között.
2: Exiós lágerek a 107,1-en.
3: Idézzük fel együtt
0: az egykori legnagyobb exiós lágereket.
2: Zenés múlt idézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: az interneten is.
1: A 107,1 MHz-en. Rádió.
0: Minden idők legnagyobb exiusz slágerei nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
1: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
0: tekerje fel a hangerőt, és
1: ne állítson az állomáskeresőn.

0: Ex-jú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ex-jú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: kiváló slágerek.
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Exiu slágerek a 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.

Plašim se da vjetar ne donese, plašim se da bol me ne

0: legendás előadók.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jusslágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a banda!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
0: Esti koktél.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét felünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Okay.

kis éjjel zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Esti koktél.
2: Mi szeretjük a retro zenéket.
3: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
0: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

nevem meg Elek. Estelente megahertzen kedvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz.

Soha léleknek, s tudja jó, ha az imádott szem nem mosolyog.

0: állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Mindenkié.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.